Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: 91.5. A jó kedv meg a herce.
1: Bonno reggeli.
2: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
3: Most jó, hogy erről beszélünk, mert itt van nálam az USB-n a cucc, úgyhogy majd a Dávidnak odaadom.
2: Ja, USB-n van a cucc.
3: Igen.
2: Ugye modern vagy, USB-n van a cucc.
3: Én annyira modern vagyok.
2: Jó reggelt, USB-n a cucc. Kell valakinek egy kis cucc.
3: Kompromitáló fotók zecéről. Itt van USB-n.
2: Nem is tudod, hogy mibe tenyereltél bele. Ugyanis írtam valami kétértelmű dolgot tegnap ugye az egyik motoros csoportban, és mondták, hogy ezt most lementettük, és ezzel fogunk zsarolni egész életedből, hogyha kompromitáló fotók.
3: De lehet, hogy ez az info már eljutott hozzám.
2: Ja, már
3: küldték. Azért mondtam, nem küldték el amúgy, nem. Nyugi, nem.
2: Nem, különben teljesen mindegy, nem érdekes. Ja, itt van Dobárdán Robi, ő benne van a csoportban, azt ugye. Ja,
3: na, mit írt?
2: Igen, azt a jó reggelt, Anett és Mr. Kurtizál. Tehát ez a tegnapi... Mikor? Ez veled volt, vagy nem veled volt?
3: Mi?
2: A kurtizános történet.
3: Nem velem.
2: Brasnyóval volt. Ja, igen. Szóval, na mindegy, hát ezt nem mesélem el újban. Mindegy, lényeg az, hogy én nem tudtam, hogy ez mit jelent. Én beolvastam itt a rádióban, arra, hogy Brasnyó látta, hogy fehéredik, mondom, mi van. Hogy tudta, hogy mit jelent a kurtizál, mondom, nem.
3: Jézusom,
2: és különben az az érdekes, hogy van nekem egy jó barátom, aki nyilván tőlem fiatalabb sokkal, és így beszélgettünk, hogy hát az, hogy ő se tudta, hogy ez ezt jelenti, az, hogy az első hallás olyan, mint valami régebbi, mit tudom én, valami középkori harcosnak a neve, vagy valami, és igen, ez olyanra húz inkább, nem?
3: Hát dehogy.
2: De miért? Ja, nekünk biztos ez ilyen partizán, kurtizán, mit tudom, nem? Nem tudom.
3: A partizánnak sincs az se középkori
2: harcokhoz. Jó, azt tudom, azt mondjuk tudom.
3: Inkább hagyjuk a témát, mielőtt az IQ-d az így elkezd így.
2: Nekem úgy építkezik, minél jobban múlik az idő, úgy ébredek föl, és úgy megy az IQ. Most még gyökér vagyok. Egy növény.
3: Növény az építkezést nekünk köszönheted.
2: Igen. Hát ez így működik. És így kerek az egész.
3: Tűnjed arra gyors vagy.
2: És már még kávém sincs, úgy, mármint, hogy itt van nálam, igen, csak nem volt időm megfőzni.
3: Igen, bejött az Eci nagy léptekkel, itt a kis fehér pacsniában, ami van egy krokodil, csak hogy tudjátok. Bejött, és azt mondta, hol az asszisztens?
2: Ez igen.
3: Nem tudtam kávét főzni magamnak. És igen. Senki nem jelentkezett, hogy persze. Itt vagyok, az Eci, itt vagyok ma reggel, én vagyok az asszisztens.
2: Hát azért jelentkeztem, mindig azzal szórakozok, hogy nekünk reggel, itt a reggeli műsorban, nem tudom, hogy lehetne ilyen valakit felvenni. Nekünk
3: nem,
2: naponta,
3: nem lehetne, most mondom,
2: naponta,
3: hogy nem.
2: Mert nekem naponta csak 15 percre kéne az a valaki. Csak ennyire. Csak 5 óra 55-től 6 óra 10-ig. Csak tényleg, csak hozzá nekem ide a vizet, meg a kávét. Nekem ez akkora segítség lenne, hogy nem tud neked leírni.
3: Ugyan.
2: És akkor ennyi igazából. Mert mindig el
3: ja, ez egyszerűen ilyen uras. De szerintem kéne még egy plusz személy, akinek az lenne a feladata, hogy amikor kinyílt a lift ajtó, akkor átveszi a csomagjaidat, és
2: nem
3: akkor besegít téged ide a stúdióba.
2: Ez nem kell.
3: Kinyitja előtted a negyedik emeleti ajtót, és azt mondja, uram, fáradjon be, a stúdió készen áll.
2: Ez már nem kell, ez nem vagyok én ennyire úr, csak nem is sosincs időm kávét főzni, vagy mit tudom én? Ez egy ilyen történet.
3: Én nem tudom, hál' Isten, megint ma fölkeltem. Jó, most jó, nem olyan nagyon korán, de így is majdnem elkéstem egyébként, hogy elszöszmörögtem most reggel otthon.
2: Szöszmöt?
3: Szöszmörögtem.
2: Szöszmör.
3: Mi az, hogy szöszmör?
2: Szöszmörögtél?
3: Igen. Miért, hogy nem? Szöszmögtem, szöszögtem. Szöszöltem.
2: Nem, ezekről a szójátékokról mindig eszembe jut az a régi jó vicc, amit itt már százszor elmeséltem. Tudod, mikor Nyuszika vagy az erdőben, és találkozik a medvével. Össze-vissza fog beszélni, mert még reggel van, mindegy. Nyuszika vagy az erdőben, találkozik a medvével, és a medve megeszi a Nyuszikát, ezt tudod. És utána megy a Nyuszika, nem éve már hallott, hanem a medve megy tovább, és találkozik a, mit tudom én, legyen a farkassal, és a farkas valahogy, mit tudom én, megöli a medvét, és megeszi is a medvét, megeszi, megy tovább. És a farkas találkozik a ruhattal, és a ruhat megeszi a farkast. Mi ebből a tanulság? Nem a ruhat eszi az embert.
3: Ezt nem hallottam még. Nem, de ez jó.
2: Jó súlyos, mikor áll
3: de ez
2: reggel.
3: Jó, ez jó.
2: Ez ilyen kávé nélküli reggelre a kegyelem döfi.
3: Nekem ez tetszik.
2: Így benyomod neki.
3: Ezt lehet, hogy majd megjegyzem.
2: Na jó,
3: nem okay. Tudok vicceket megjegyezni. Én tudod, én csak azt az egyetlen egyet tudom, amit egyet én is már százszor elmondtam, amit a rádióban, de...
0: öreg viccek reggelije.
3: Hát dehogy ne, hát ezt már annyiszor hallották a hallgatók, hogy két haver beül a Ravelbe, ezt én így hallottam, hogy a Ravelbe, és azért utakem az ilyen nagyon érdekes, és azt mondja az egyik a másiknak, hogy úgy fogok rendelni, hogy használni fogok egy csúnya szót, és a pincér nem fog meglepődni ezen. És akkor kijön a pincér, és akkor kérdezi tőle az egyik fickó, hogy kuglófasz az vagy kalács? És akkor a ez a másik haver, aki ezt hallotta. Tudod, a pincér az válaszol. Ez a normálisan. Igen, és akkor a másik haver elhív egy harmadik személyt szintén a Ravelbe, és így dicsekedni akar, hogy na most úgy fogok rendelni, hogy kiejtek egy csúnyan szó, de hogy nem fog meglepődni a pincér, és akkor oda mi pincér, és megkérdez, hogy mi a ló? Ez kugló vagy kalács? Ennyi?
0: Amúgy ez nem rossz.
3: Ennyi. Ez egyébként tök jó. Ez az egyetlen vicc, amit képes igen? voltam megjegyezni. Igen.
0: Na hát nem rossz.
3: Jó, mi? Azért úgy azért... megérte föl kellnetek 6:00-kor, hogy bennünket hallgathassatok.
0: Megérte föl kellnésbe kapcsolni a rádiót, de hát hogy az ilyen tartalmat azért, azért nem minden napi, abszolút.
3: Nem ám.
0: Na itt van velük közben Zoli is kis piacról.
3: Mindenki, nagyon sokan írtatok nekünk.
0: Igen, meg Tihi, meg Ati, meg Ati 2, meg Zoli 2, meg ugye Robi, a Dobárdán Robi. Dobárdán Robinak, amikor már unom leírni a nevét, akkor csak úgy írom neki, hogy Dobár.
3: Miért, hova írod le a nevét?
0: Nem mondom, hogy van egy közös csoportunk, ha benne van neki mindenki, aki itt motorozik.
3: Hát a Robi az rövidebb, csak szólok, hogyha úgy írnád, hogy Robi.
0: De nem az a neve. Az csak olyan a neve után egy ilyen valami. Érted? Toldalék.
3: Miért, mi a neve?
0: Hát Dobárdán.
3: Ja, hogy Dobárdán Robi jegybe. Ezt. Ja, értem.
0: Érted? Most ez a Robi, normális esetben tud, értem én, hogy a Robi az egy név, de ő neki ez ilyen hosszú, érted?
3: Ja, értem.
0: Ez olyan, mint a, nem tudok.
3: Ez az, ugye a személye is át van írva Dobárdán Robira.
0: Ez olyan, mint...
3: Névváltoztatás jogával élt.
0: Nem tudom, most nem tudok jobb példát mondani. Ez olyan, mint hogy van, akit Annának hívnak, de van az Anna Mária, látod? De ez ilyen hosszabb. Érted?
3: Értem.
0: És van aki Robi, meg van a Dobárdán Robi. Na mindegy.
3: Te meg a Nyúl Péter vagy.
0: Jó, az mi? Tám, ami rajzfilm.
3: Zécz Petár. Igen.
0: Most komolyan.
3: Eskü. Nem hallottál meg a Nyúl Péter?
0: Nem, de nem csodálkozok, hát gondolom.
3: És múltkor épp valamit néztünk.
0: Pont Zécz Petár, mind a kettőt bedobták. Melyikem szoktak ugye Zékóra hívni, a nagyon közeli barátaim.
3: Ja, hát tényleg.
0: És akkor meg van ja, ilyen, hogy...
3: duplán vagy Zécz Petár.
0: Hát igen. Én tényleg a Zeci Peci Péc vagyok.
3: Az vagy egyébként, de mindjárt megnézem, hogy...
0: Ja, az nem is Zeci Peci, hanem Eci Peci. Minden nálam mindig Zeci.
3: Hát ez Zeci Peci, az lehet, igen. Hogy itt van Nyúl Péter, nézd, milyen elégedett. Májkéti. Rajta is van
0: mindjárt
3: egy
0: ing. Jé, Nyúl Péter. Ja, Nyúl Péter az ilyen modern animációs.
3: De nem, de van ebből régi verzió is egyébként. Aha, mesés, könyvek, minden van belőle.
0: Hihetetlen,
3: Nyúl
0: hihetetlen.
3: Nyúl Péter, ez nagyon szép.
0: Azt mondja, Atti, tudjuk, hogy milyen Zeci reggel, úgyhogy ilyen holmi növényeken nem lepődünk meg, de mi így szerettünk benneteket. Hát köszönjük szépen. Igen, nehéz. Nekem majd kicsikét nehéz, bevallom, nehéz volt a reggel. Olyan. Hú, éreztem, hogy kint hideg van. Éreztem egyszerűen, úgyhogy még rányomtam a fűtést, hogy amíg készülök reggel, addig jó meleg legyen, de aztán rájöttem, ez rossz, mert hogy ki fog lépni, és akkor még hidegebb lesz. Hát így is történt, kiléptem, és sokkot kaptam. Azért, mert nem tudom, mert nem néztem meg, hogy hány fok van, de amúgy meg illene megnéznem, úgy, hogy tudjam.
3: Nem tudom, hogy még 4 fok van egyébként, de...
0: 4 fok?
3: Én nem sokkolódtam, tegnap is annyi volt.
0: De az a baj, hogy ez nagyon gyorsan jött, nem az a baj, a 4 fok alapvetően pár hónap múlva majd imádkozunk a 4 fokért. De hát én tisztá vagyok vele, meg ez a szubjektív hőzet majd 4 foknál majd jó lesz, de nagyon gyorsan lett 4 fok, ez az én bajom. Tehát tényleg ilyen 16-20-ról, bám, 4 fok. Hát...
3: Igen, mi is bedurrantottunk tegnap este.
0: Mármint most már mire gondolsz?
3: Kályhára.
0: Aha.
3: Kályára nem...
0: Nem tudom, hát...
3: Alkoholra.
0: Én nem tudom.
3: Tudod, így mesélsz arra, hogy milyen ideg van kint, én meg így... Mi is bedurantottunk tegnap este, és az így
0: azt jelenti, hogy így teljesen józan.
3: Igen.
0: Én most eljött ki, de teljesen...
3: Jézusom, nem bírok, most nem is tudok most inni semmit. Habár mondjuk tegnap ittam igazából, de ez csak egy pálinka volt, mert apukámtól kaptunk ki az a cseresznye pálinkát.
0: Igen. És az jó?
3: És olyan jól nézett ki, hogy hát mondom, úgyis olyan, nem tudom, olyan nyomorult voltam így délután.
0: Aha.
3: Ilyen le volt fáradva az a... Nem is le volt fáradva, hanem ilyen feszkós voltam inkább. Mm. Hát mondom, megkóstolom én ezt. És jó, finom.
0: Igen?
3: Hát, hogy kellett volna hoznom kicsit ide.

0: elmök minket. Falu végén jó a kedv, ott lakik a barna medv. Pannon reggeli.
1: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
2: Feng Shui. Mi az, ami nem szabad, hogy benlegyen a házban? Arett azt mondta, hogy ő neki a Feng Shuihoz vannak gombosi ilyen valami babonái. Jó, állj, de gyerünk, nézzük meg. Ugyanis az egyik ilyen fura dolog, én ezt mondjuk nekem ez régen tetszett, most már annyira nem. Nagyon tetszettek régen a hintaszékek. Feng Shui azt mondja, hogy no.
3: De várj, de még előtte vannak az állattrófeák, nem?
2: Mi? Hát most nem mindegy, hogy mi jó állat, jó, olyan szépen felvezet.
3: Jó, mesélj a hintaszékről.
2: Hogy szétcseszted.
3: Igen, ez a csodálatos megszólalás.
2: Ha zöci, de bezbegy.
3: Ha jó, hát beszéljünk állata. Akkor a hintaszékről először.
2: De a hintaszékről nincs. Gombosi történeted, ez
3: nincs,
2: a baj?
3: Nincs, de az ilyen horrorisztikus, amit itt leírnak, hogy a Feng Shui alapján mit jelent a hintaszék.
2: Egy ír legenda szerint egy üres hintaszék nyílt meghívás a gonosz szellemeknek, hogy leüljenek
3: rá. Atya, úristen, na ezek után nem kell nekem így. Jaj, ne!
2: Kérdez, este mi egy úgy alszol, bent vagy sötét van, meg tudod, itt csend, és ez csak hallod, hogy...
3: Jaj, ne! Jaj, húst, nézzük, mi a libavőrös lett. Úristen, rosszul vagyok.
2: Tudom, mi lenne. Nem kell érte fel azt megnézni. Zoli, nézd meg, mi az ott!
3: Ez egyébként mindig máshogy működik nálam, mert milyen? Van, amikor tényleg így működik, hogy nézd meg, hogy mi van kint. És van, amikor meg annyira meg vagyok ijedve, hogy mégis a kíváncsiság miatt kimegyek és megnézem magam,
2: adrenalin?
3: Hogy mi lehet. Igen.
2: Adrenalin felmegy benned?
3: Igen.
2: Hát Viktor erről tudna mesélni, de ez egy régi történet. Neked is nyikorgott valami egyik este.
3: Mi?
2: Nem, koppant az üveg. Hú, az milyen durva volt. Te

0: Kibaradt neked ez a történet? Hát most Viktor ugye bekapcsolódott, elmesélhetnéd, de az a lényeg, hogy valami ilyes. Én elmesélem,
1: és
0: hát de nem szeret. De hát kapcsolódj
1: be. Na, kapcsolódj
0: be. Bekapcsolódsz a rádióba?
1: Meséld el ezt a sztorit.
0: Benyomod magad? Sokan vannak, itt nem akarja. Na, akkor elmesélem én kb. Te csak így bólogass meg
1: milyen édes zavarba jött.
0: Meg rázd a fejed, ha eltértem a sztorit. Valami ilyesmi volt, hogy este van, csend van.
1: Rázd a fejed, eltértél.
0: Este van, eddig stimmel. És hallott azt, hogy egy nagy koppan árt az üvegasztalon. Pak!
1: Az üvegasztalon?
0: Igen. És mondja, hogy jó, hát ez mi volt? De aztán hallotta még egyszer, ugye? Mondja, jó, van, kimegy megnézni, hogy mi a franc van. Kimegy megnézni, felkapcsolja a lámpákat, ez semmi. De tudod, nincs barcskájuk, meg ilyesmi, valami ilyen legyen, semmi. Utána visszament, és akkor jött a durva dolog, ugye? Mert akkor meg elkezdte hallani a ropog a parkett, mint amikor lépkednek.
1: Micsoda.
0: És mondja, hogy jó van, akkor azt mondja, hogy ez most már nem játék. És megint felkelt, tudod, akkor már össze kellett szednie maga, tudod, hogy én már úgy takarod felhúztam volna a szemem, tudod, az orrom fölé. Fölkelt, megnézte, és megint semmi. És akkor mondta, hogy jó van. Hát ez egy olyan nap, amikor erre most nem lesz magyarázat. Ugye
1: és
0: így
1: nem
0: volt?
1: Lett?
0: Nem lett. Én csak.
1: Úristen, el kell hívnatok a Róbert atyát, hogy megszentelje a lakást. Komolyan.
0: Úgyhogy ilyen volt. Neked nem volt ilyen élményed sose? De volt,
1: hát,
0: látom a szemedem.
1: Volt, most így konkrétan nem tudom felidézni, de volt már ilyen, igen, hogy valami recsent, vagy tudod, vagy, vagy
0: az
1: edények a szekrényben, mit, tudod ki így. Hát így, nem, hanem így hallott, hogy így ott így megmozdul valami, mit tudom én.
0: Én közel laktam.
1: Én ijedős vagyok nagyon egyébként.
0: Közel laktam a Majcsai hídhoz, úgyhogy nálam volt olyan momentum, amikor rezgettek a poharak, de azért, mert újították a hidat, de hát azt meg tudtam magyarázni.
1: Ja, hát miért. Az más, igen.
0: Azt meg tudtam magyarázni. Szóval ez van. Na, viszont akkor most jöjjön az a téma, ami Anettnek a nagy kedvence, ez pedig az, hogy hát, hogyha nem szabad, hogy elhat növények legyenek, mert erről beszéltünk már egy másik megszólásban, de hogy akkor az sem jó, hogy ilyen különböző állati fejek legyenek kint, ami most egy hülye hangzik, de tudjátok, hogy a vadászok kirakják ezeket. És nálatok ez biztos volt?
1: Nálunk volt, a nagymamáminknál volt nagyon sok minden. Náluk,
0: sok minden?
1: Igen, tehát hogy erre vonatkozó babona nincs ott nálunk a faluban egyébként.
0: Hát jó, mert tök jó, hogy
1: nyilván na. Tudod, pont azért, mert nagyon sok vadász van ott Gomboson.
0: Gomboson?
1: A környéken. Persze, Olaszországból is jártak oda a vadászok. Nagypapám nevelte például az olasz vadászoknak a kutyákat.
0: Ezt hiszem, hogy az olasz vadászokat.
1: Náluk voltak a vadász kutyáik.
0: Igen.
1: És akkor évente egyszer vagy kétszer jöttek az olaszok. Ott Doroszón egyébként vásároltak is ingatlanokat. Volt egy olasz gróf, és ő hozta a bandáját egyébként. És aha. Akkor amióta ő meghalt, azóta nem járnak
0: de pont
1: vadászni.
0: Gombosra? De miért?
1: Az fantasztikus vadászterület.
0: Ott az a susnyás?
1: Gombos, Doroszló, ott az erdők, ott van mindent. Vaddisznó, vadmacskák, meg ők egy ilyen kicsi madárra.
0: Vadmacskák?
1: Persze, én is láttam már vadmacskát.
0: Mi tigris, meg oroszlán, meg ilyenek?
1: Nem, vadmacska. Ez a neve, egy vadmacska. Erdőben él vadmacska. De a doroszlói erdőben ott kifejezetten sok van, keres rád. Olyan, mint egy házi macska, csak nagyobb. Tehát, hogy most ő, hogy mondjam, tehát, hogyha veszélyben érzi magát, akkor rátámad az emberre. De
0: elharapja a gegádat.
1: Visszatérő, ők egy ilyen nagyon pici, van egy ilyen réti pittyer nevű madár, és arra is vadáztak sajnos. Ez egy nagyon kis pici madár. Akkor a madárt képzelj el, mint egy kis rió, hát kisebb, vékonyabb csontú még inkább.
0: Igen, és van vele.
1: És arra vadáztak, mert ők azt ették, az olaszok, és akkor levadáztak, és akkor kiszállították Olaszországba. Úgyhogy, de most már nagyon régóta nem járnak különben oda vadászni. Szóval a nagymamáminknál voltak ilyen trófeák, volt náluk őz, nagyon sok fácán kitéve, volt egy jégmadár, volt egy bagoly, egy füles bagoly, volt vaddisznó szőnyeg, ezeket a nagypapám lőtte le mind egyébként.
0: Nagy tehát a kolbálta rendesen.
1: Ő nagyon, igen.
0: Vadász
1: meg volt egy vad, mi volt az, vad liba? És az egy ilyen fatúrsakóra volt így rá applikálva, és akkor egész gyerekkoromnak a szerencsétlen kitömött vadlibának a hátán ültem, mert én pici voltam, az még viszonylag nagy volt egyébként.
0: Ültél
1: és akkor azt játszottam, hogy az a lovam. Igen. Hát igen.
0: Az a lovat?
1: Igen.
0: Aneddik kérlek, mert tényleg már.
1: De komolyan. Csak hát ezek idővel kilettek dobva, mert ugye ezekbe belemegy a moly néhány év után. Lehet, hogy még egy fácán van ott a házban a nagymamáminknál, de lehet,
0: visszatérve,
1: hogy már nincs is.
0: Az egyik hallgató Andor azt írja, hogy nálunk annyi szennyes van a hintasztéke dobál, vagy oda ugyan nem fér el semmi gorosz szellem. Nem
1: jó,
0: rossz megoldás?
1: Ez milyen jó.
0: Nem rossz megoldás.
1: Jó, ez jó.
0: Nem egy rossz megoldás, különben abszolút így védelemre. Mivel úgy kezdtük a megszólalást, hogy Anett tele van olyan infóval, hogy fengsúlyi per gombosi babonák, 3 ponton vagyunk túl az 5-ből, eddig még egyet sem mondtál. Szóval akkor melyik az, ahol, melyikhez kötődik?
1: Hát például az óra. Mert ugye a fengsúly hagyományok szerint nem szabad törött tárgyakat tartani otthon, mert azok a rendetlenséget szimbolizálják, és különösen a törött vagy álló óra vonza a bal szerencsét. Na. A fengsúly szerint az időmérő eszköznek mindig működőképesnek kell lenniük, nehogy beragadja a rutinba, és ne haladj előre az életben. Nálunk például az a szokás, vagy erre így ügyelünk, ajándékozás esetében, hogyha valakinek mondjuk adunk egy órát ajándékba, akkor annak az órának járnia kell.
0: Igen,
1: és szülinapra, tehát működő órának kell lenni. Nem lehet úgy, hogy ajándékozok neked egy órát, de nincs benne elem, és nem működik, és én úgy adom azt oda. Tehát ez elképzelhetetlen. És a másik dolog pedig az, hogy születésnapra például nem ajándékozunk órát.
0: Komolyan? Csak karácsonyra?
1: Hát például, vagy
0: mondjuk
1: szülinap.
0: Mondjuk azt, hogy azt nem mi ajándékozunk, hogy a Jézuska hozza.
1: Másra, igen, de hogy mondjuk szülinapra Jesuska. Nem szokás. Ez ugyanolyan, mint mondjuk nem adunk. Ez is ilyen érdekes, hogy például és készletet nem viszek ajándékba. Tudod, hogyha most úgyhogy mondjuk haverok vagyunk, és tudom, hogy te mániákusan gyűjtöd a késeket mondjuk, én ajándékban nem vihetek neked kést, mert az azt jelenti, hogy előbb-utóbb el fog mérgesedni közöttünk a viszony.
0: Az ebügy is el fog mérgesedni előbb-utóbb.
1: De nem miattam. Nem azért, mert én késkészletet ajándékozok neked, nem azért, mert kretén vagy. De ennyire egyszerű.
0: Azért, mert kretén vagy. Az a gyerekek azért.
1: Meg gyertyát nem szabad ajándékba adni. Annak nem tudom a konkrét okát, hogy mi lehet, de az is talán valamilyen halállal kapcsolatos dolog, tehát gyertyát nem adunk ajándékba, illatos gyertyát, vagy ilyesmit.
0: Jó, ez most gombos.
1: Ez ugyanolyan, hogy mondjuk...
0: Illatos gyertyát.
1: Ajándékba nem. Tehát, hogy nem viszek, nem tudom, nem adok ajándékba gyertyát.
0: Pedig a csajok szeretik az illatos gyertyákat.
1: De így igen, hogy, tehát, hogy lehet az, hogy valakivel együtt élsz, és akkor na, vettem egy illatos gyertyát, tessék. De úgy, hogy én most megyek valakihez vendégségbe, nem viszek gyertyát ajándékba. Nem tudom, ez ilyen érdekes. Ezek a faluban így megvannak, és ezeket mi tartjuk. Tehát, hogy nálunk azért ez úgy megvan. Ugyanolyan, hogy mondjuk, ha temetőbe vagy, és csörög a telefonod, nem veszed fel.
0: Jó, hát az oké.
1: Okay. Az oké, okay, az itt is így van? Az nálatok is van. De nem illem miatt nem veszed föl.
0: Ja, babonából?
1: Babonából nem veszed föl.
0: Ja, babonából.
1: Mert az olyan, mint hogy a halál hívna, vagy tudod, ilyen valami fazon van, és hogyha mondjuk kimegyek, nem tudom, a temetőbe, én viszonylag gombosom vagyok, akkor mindig ki szoktam menni, meg amúgy is szeretek temetőkbe járni, és hívnak, nincs az az Isten, hogy én fölvegyem. Amikor már befejeztem ott az ügyemet, kimentem, akkor visszahívok.
0: Elég Mata sokszor nem vetted nekem fel. Azt hittem, hogy ignoráznak, akkor temetőbe vagy mindig.
1: Jó, olyan hülye vagy. Jó, én még ürülök. Nem, na, az szóval ignorálás volt, de nyugodtan gondold azt az
0: öntől. Szoktam is mondani, hogy már én ismerem az Anettet, mindjárt följön. Csak hogy mindig, hogy leveszem a telefont a fülemről, eltakarom, hogy a mikrofon. Nem, bocsánat, temetőbe van biztos. Én tudom elképzelni.
1: Jó.
0: Szóval ez, de akkor
1: nyugtasd magad ezzel.
0: De akkor ők hogy éltek?
1: Tessék.
0: A nagyszüleid. Hogy ők boldogok voltak, csak azért, mert hogy a feng shui szerint ő nekik olyan nyomorúságos életük kellett, hogy legyen ennyi.
1: Hát volt nekik nyomorúságban részük, elég.
0: Na jó, de hát és nem tudták, hogy ez miatt?
1: Nem tudták. Nem látták az nlc.hu oldalon, hogy hát a feng shui szerint nem szabad,
0: el.
1: Hogy trófeák legyenek.
0: Lehet, hogy téged is ez bolondított meg, azért bújtál a babakorba 2 órára. Volt egy... Aki most lehet, kapcsolódik lehet. Be, Anett egyszer bosszúba elbújt gombos egy bokorba. Csak az egész falu kereste, lehet. Ő megérted, ott súnyogott a bokorba.
1: Lehet, hogy a kitömött vadli miatt volt.
0: Rájut ilyen vadlibára, és hallottad így a hangokat. Bújjál a bokorba. Kérdés nélkül mentél.
1: Jaj, lehet.
0: Na mindegy, oké.
1: Jaj,
0: szóval,
1: de jó.
0: Jó, szóval oké, akkor órát nem szabad vinni ajándékba, pedig az óra az nem rossz.
1: Jó, igen.
0: Azt mondják, ha az otthonodban feng shui, ha egy régi naptárat tartasz kiállítva, az ugyanúgy bal szerencsét hoz, mint egy elromlott óra. Hát nekem tudod, hány ilyen naptáram van ki? Életemben nem volt naptár, ami aktuális volt szerintem. Soha.
1: Ja, igen.
0: Igen. Hát nem, nálam mindig...
1: Igen, azt hiszem, hogy akarsz még mondani.
0: Nem, hát kimarad, azt ott teszi meg a fene.
1: Ezzel kapcsolatban is van nálunk egy szokás, aki a nagymamám...
0: Gombosod nem létezik.
1: Van egy mindig szokás? Mindig a nagymamám... Nagyon cuki a nagymamám különben, ez mindig ilyen nagy életfeladat számára, vagy annak éli meg az, hogy ő beszerezze a katolikus fali naptárat is. Most egyébként épp tegnap előtt beszéltem vele telefonon, és mondta, hogy kislányom, majd megyek a katolikus fali naptárért. Ez azt jelenti, hogy elmegy majd misére, és akkor beszerzi a naptárat. Mondom, szuper.
0: Aha.
1: És akkor mindig elküldi Szabadkára a szüleimet. De annyira édes, mert annyi helyre járok, ahol árulnak katolikus fali naptárat, be tudnám szerezni, de hogy nem veszem meg, mert tudom, hogy ez a maminak a dolga, és ez neki ilyen nagy
0: dolog. És akkor hogy veszi ő meg?
1: Hát elmegy misére, és akkor ott megveszi a templomba az irodán, a plébánia irodában.
0: Jó, nem is tudtam, hogy van ilyen pap biznisz. Mármint elnézést, hogy...
1: Majd az Ákos erős beszélgethetünk. Mi mindent árul gombosom? Na mindegy.
0: Mi mindent
1: és az a lényeg,
0: pap.
1: Hogy nálunk még az van, hogy nem szabad azt előre kitenni. Tehát akkor szabad kitenni az aktuális, az új naptárat, amikor elérkezik január 1-e előtte nem. Hiába van itt nálam az új fali naptár, kitehetném a hűtőre, nem teszem ki, majd csak január 1-től.
0: Ez a ilyen... hűtőn van?
1: Katolikus fali naptár az ott szokott lenni, igen. Most
0: komolyan,
1: több gáz különben,
0: van?
1: Mert az idei az nincs kint, mert azt is beszerezte ugye tavaly a nagymamám, de úgy eltettem, hogy nem találtam meg, és nem tettem ki. És ez ilyen rossz érzést
0: kell
1: bennem.
0: De te vagy papbarátokkal, hát miért nem szerzel
1: egyet? Azért, mert nekem az kell, amit a mami szerzett be, tudod?
0: Hát jó, de hogyha... Úgyhogy mondjuk, hogyha sártával megbeszélem, hogy szerezél másikat, és elmondja, hogy kézed, megtaláltam, akkor az úgy elmegy.
1: Hát az úgy elmegy, hogyha hazudtok, és nem tudom, hogy ez nem a mami.
0: Jó, akkor jó.
1: De most már nem kell, mert meg lesz a 2026-os.
0: Na most már kiválod?
1: Most a napokban, és akkor azt majd január 1-én kiteszem, persze. Most tudod, mi van kint? Milyen naptáram van? Rokonilonkás naptáram van kint.
0: Kézed, énnek valamelyik nap kérdezheted a rokonilonkát, én nem tudom, mi az.
1: Elég sok mindent nem tudsz, ennél sokkal komolyabb dolgokról sem tudsz. A rokon ilonkát, nézd meg Facebook, az én vajdasági mém oldal egyébként. Van a rokon ilonka evangéliuma is, ez egy könyv. Az is nagyon jó, meg hát a naptár, ezt imádom. És akkor olyan
0: de
1: a
0: mi
1: naptár,
0: van azon rajta?
1: Hát a naptár minden napnál ír valamit, de ilyen vicceset, tehát amit vajdaságiak mondanak, hogy mit tudom én.
0: Mondj egyet a 365-ből.
1: Várj, hát most Jézusom, nem is tudok mit mondani.
0: Na, akkor ez egy jó
1: vannak laptár. Ilyen, hát mert nem tudom megjegyezni, érted, annyira ilyen...
0: Random?
1: Várj, hát most próbálom kideríteni.
0: Közben addig elmondom, hogy Dobárdán Robi írtak, azt, hogy egyszer mentem temetésre, és nálam volt a zsút is. Opa, mindegy, lényegtere. Szóval reklám. Egyszer mentem temetésre, és nálam volt a központi telefon a taxitól, és csörgött, és fel kellett vennem. Muszáj volt felvennem, pedig egy temetésen voltam. Hát nem tudom, hogy
1: például
0: ez mennyire
1: most
0: szép,
1: megtaláltam a naptárról egy fotót.
0: Robi, mit csináltál?
1: 25. január 1-ére azt írta, hogy gyerünk, minél hamarabb le akarom tudni. Tudod? Tehát, hogy ilyen vajdasági mondások. Amiket is szoktak, hogy avval a tortával mi lesz? Meg mit tudom én ilyen lagzis? Ne csak a húst edd. Ne nézz így, hát ezek ilyen falusi.
0: Mi az Isten?
1: Ezek ilyen falusi fazonok. Hát
0: mi lesz a tortával?
1: Nem
0: húzd
1: lehet.
0: Meg, hát
1: nem
0: ez lehet. Aztán jó nagy poén.
1: Nem, de azért, mert,
0: hát ez
1: így,
0: aztán,
1: azért, mert ezt mindenki szituációba tudja helyezni, aki mondjuk falun él. Most nem mindenki ilyen nagy intellektuál városból beton.
0: Jó, de most gomboson sokszor kérdeztél, hogy mi lesz a tortával?
1: Igen, persze.
0: De milyen tortával?
1: Hát nem tudom, rendelsz egy tortát szülinapra, vagy sütsz, besütsz annyit, hogy érted, megmarad a háromnegyede a buli után, és akkor kérdezed, hogy mi lesz a tortával?
0: Ez egy más dimenzió, tényleg.
1: Meg ilyen, jó, mert ez, hogy disznó búgott 2025. január 19.
0: Ez mi?
1: Hát amikor így fölírják a faluba, ez a nagymamámnak is a naptára így néz ki, hogy írja ilyen, hogy búgatás.
0: Komolyan?
1: Persze. De nem voltál még falun?
0: Hát voltam falun, de sosem néztem meg a naptárját.
1: Ja, hát ez nagyon jó. Hát ez muszáj, ki vannak rakva a naptárak a falra, és olyanokat írnak bele az időseket. Nagyon-nagyon-nagyon jó.
0: Én nem tudom én. Hát ez boldoztó. Amúgy, Dobárdán Robi, tényleg nektek, te kint laktok a város szélén, az már majdnem falu, nektek vannak állataitok? Ez a kérdés, írjátok, hogy ilyen valami csirke, vagy valami? Ezt nevelsz? Azt ugye van.
1: Te azt írtad valakinek, hogy bántani foglak, azt írtad a Robinak.
0: Igen. volt egy rossz. Azt mondja, van két papagáj, meg három kutya. De semmilyen klasszik nincs. Nincsenek csirkéitek? Na majd viszek ajándékba kis csibéket. Dobáldán Robinak.
1: Jó. Vigyél neki egy törpekecskét is.
0: Törpekecskét? Azt majd te. Hát gyere, megyünk, kimegyünk a Dobáldán Robit meglátogatjuk, te viszel egy törpekecskét.
1: Bejelentkezünk, tudod, igen, bejelentkezünk vendégség. Vasár, de tudod, ilyen, hogy fölhívjuk őket vasárnap reggel 9-kor, hogy ma fél egykor otthon lesztek, és akkor hogy véletlenül hogy meghívatjuk magunkat ebédre. Robi, mit szólsz te ehhez?
0: Robinál akarsz enni, akkor nem igazából
1: miért
0: rendes.
1: Miért? Ő hozta nekünk a reggelit is.
0: Persze, különben rendes. Nagyon rendes, mert különben Robi különben játsz az eszét, de tudom, hogy nagyon rendes, rendszeresen eteti a testvérét. Igen, van neki több testvére is, a kicsit néha etetni kell, mert...
1: Ja, mert ő minden... pici.
0: Hát, mert még kicsike, persze.
1: Jaj, cuki.
0: Még kis aranyos.
1: Még de aranyos.
0: 21 éves.
1: Ja, 21 éves. Ja, azt hittem, hogy nagyon pici. Azt hittem, hogy ilyen kis picike, kis pirinyú. De ő az, aki, akinek te vagy az apja, és vetted a fagyit neki.
0: Nem. Hát a rádióban megpróbálják elmagyarázni, hogy a szálak hogy vannak.
1: Az alapvető szál az, hogy az egyszínen kapuzárási pánik jelentkezett, és ezért elkezdett 20 éves gyermekekkel barátkozni. Ő 40 évesen. Hogy nem igaz?
0: 20 éves gyerekekkel?
1: Hát most mondod, hát velük, meg a kis fagyis fiúval.
0: Dobáldán Robi mindjárt 30.
1: Hát a Filip hány éves? 23.
0: Jó, hát, nem, ő is már.
1: Dobáldán Robi, te hány éves vagy? Itt szerintem van, írja, 28. Hogy 22. Itt van, 22.
0: Nem, ez nem
1: de
0: igaz.
1: 22.
0: A kis testvére a 22.
1: Jó, van, ő írja, hogy 28. Itt van az öccse, 22.
0: Na, látod.
1: Zeci ezzel próbálja fiatalítani magát. Olyan lesz 20 év múlva.
0: Milyen?
1: Majd így fekete ilyen sprével fogja lefújni a haját, meg a szakállát, hogy látod, hogy őszül. Ilyen piros Converse patikába fog járni, meg ilyen,
0: nem
1: ilyen
0: ez a baj.
1: Színes ilyen cuccokban, meg így telerakja magát ilyen arany karkötök, és akkor megy majd, hogy így ő a Jäger.
0: Nem, ez a sátamot
1: egyszer,
0: jó?
1: És akkor ráakaszkodik ezekre a fiatal gyerekekre,
0: tudod, hol
1: és
0: veszélyes?
1: Megy velük majd a Csupiák City diszkóba.
0: Nem, nálam nincs ez beírva, hogy menő ember vagyok, de valaza, de valaza.
1: Ezt elhitetted ezekkel szegény gyermekekkel.
0: Ezt úgy mondtam, amikor kimondtam, hogy én sem hittem, de különben amúgy igen. És a lényeg az, hogy de van az a szint.
1: Na, az a, van az a, de az, látom, az, hogy van.
0: Az veszélyes, amikor tényleg valaki már azt elvesztette a fonalat, tudod? És erőbe akar, és oda megy a fiatal társaságba bevágódni, hogy sziasztok!
1: Igen.
0: Tudod, az én mutat egy gyerek
1: ucsát. Sánta ekkor szokta ezt mondani, hogy jó a sikakor.
0: Jó a sikakor, ezt akartam mondani. Nem rossz a sikakor.
1: Ilyen kis
0: próbálsz ilyen...
1: Búmerek.
0: Igen, próbálsz ilyen fiatalos lenni, de már nem megy. Tudod, hogy próbálsz ilyen kifejezéseket, hogy királytot nem mondja senki 10 éve.
1: Király, 15 éve nem mondják.
0: Hát, vagy 15 éve, igen. Na mindegy. Én nekem is vannak ugye beragadt dolgom. Egyszer rám szólt valaki, hogy mindig mondom, az egymillió dolláros kérdés, mondják, hogy ez olyan öreg, hogy mert csomó ember nem is tudja, hogy volt ilyen játék, ahol volt egymillió dolláros kérdés. Na mindegy, szóval ezek másik. Úgyhogy ez így van. Na mindegy, szóval igen, Dobáldán Robi amúgy 28, és a kis testvére pedig 22, van középen még egy. Igen, de ezért másik történet. Hú, agyot rögtön meghalok különben.

0: jogában áll hallgatni.
1: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
2: Jaj, csináltam nagyon finom levest, főztem, ilyen tárkonyos, és van benne ilyen borjú csont, de van rajta húsi, meg ilyen cupák. Tehát ebből főztem levest.
3: Cupák az mi, az ilyen mócsing?
2: Hát ez a mócsing, de ez úgy milyen jó.
3: Szereted a mócsingos dolgokat?
2: Ezt a mócsingot, igen.
3: Te biztos a porcogót is szereted.
2: Azt is, igen.
3: Á, igen, gombos ilány.
2: Meg hát semmilyen csirke, kis
3: darabkákat,
2: mi ez már? Nem, de egyszerűen nem jár az agyama.
3: Semmi baj.
2: Kis fingerszeket sütöttem.
3: Á.
2: Azt is így tudod, így bepanírozom minden, és jaj, nem mondom, emit az indukcióson kell sütnem, mondom, jaj, most nem is tudom. Meg gombát, meg igen. Ilyesmit.
3: És az egész városban, amikor elmész az éttermekbe, akkor chicken fingers, amikor akarsz ilyet enni, kivéve egy helyet, ott chicken gouzon. És itt a mai napig nem tudom, hogy az gouzon. Mit jelent. Igen, azt hiszem így kell mondani.
2: Hogy írják?
3: Chicken gouzon, nem fogalmam sincs.
2: Csak hát ez biztos valami, biztos más...
3: Biztos más a pad írja. Ízre ugyanaz
2: különben. Szóuson, vagy hogy írja? Milyen szó ez egyáltalán?
3: G betűvel. Ceuseon, nem, valami geuseon.
2: Ceuseone.
3: Nem, hagyjuk, ne menjünk bele.
2: Van chicken pussin is.
3: Az mi?
2: Elcsukó.
3: Közben rávettem az étterem, várjál, az étteremnek az oldalára.
2: Hát előbb-utóbb
3: csak kijön, hát most én mire itt megtalálom. Fingerfood, az a fingerfoodnál. Itt van. Chicken gouzon. Gouillon. Chicken gouillon.
2: Ja, simán, hát igen, el tudom képzelni, hogy...
3: Gouzon.
2: Gouzon.
3: Igen,
2: vagy gouzon.
3: Chicken, hát nem gouzon.
2: Figyeld.
3: Na gouzon, mi a gouzon?
2: Panírozott, hosszúkás, csíkokra vágott, csirkemmel darabot jelent. Oké, ez a finger. Na mindegy.
3: Finger.
2: Figyeld, lényegében ez a csirke megfelelője a halászlében is előforduló francia eredetű gouzon ételnek, amit hagyományosan is halból készítettek. Mi?
3: Micsoda? Elnézést, hogy?
2: Csirke? Nem tudom. Mi a? Megőrült ez a Gemini? Mi? Tényleg, mi baja van?
3: Gemini? Ő a barátod?
2: Hát mi baja van? Mit jelent?
3: Azt mondja nekem
2: mit mond a Viktor? De azt tudjuk, hogy hogy hívják a másikat, annyira készen.
3: Azt mondja, hogy vékony szelet hús. De azt tudod, mi? Hát az a Julien is, nem?
2: És a finger, most az meg mi? Az meg, hogy csak egy ilyen kis darab.
3: A Julien az mi? Ti tudjátok, ti főztök, hát én
2: milyen
3: nem tudom.
2: Julien?
3: A Julien az, amikor nagyon-nagyon vékonyra vágsz valamit, ugye?
2: Én nem tudom.
3: Hogy nem tudod ezeket arra? Hát
2: én ezek gombosi ilyen... vagyok, érted? Nem játszom itt a nagy ilyen gurmé, nem tudom, konyhaművész.
3: Hát nem azért
2: kérdezik meg a... Nem dobálozok én ilyen szavakkal, hogy
3: ChatGPT.
2: Julien.
3: Megkérdezzük a ChatGPT-t. Na most figyelj,
2: de még minek mondom, érted?
3: Micsoda?
2: Ez is
3: figyeld, ezt ChatGPT, magyarázd el nekünk, hogy mi az a konyha világában, vagy mit tudom én értem, miről beszélek, a Julien.
4: Rendben, szóval a konyhaművészetben a Julien egy olyan vágási technika, ahol a zöldségeket vagy más alapanyagokat vékony, egyenletes, hosszú...
3: Na ennyi, ha mondom
2: jó,
3: neked.
2: Jó, de most ez nem jelenti azt, hogy én nem tudok vékony, egyenletes vágásokat ejteni egy darab húson, hanem jó, nem mondom, most kinek
3: most
2: mondja.
3: Most kézzel együtt főznék.
2: Fölhívom a nagyomámat, azt mondom, hogy párolt sárgaripát készítettem Julien módra, vagy hogy?
3: Te meg én mondjuk főzünk.
2: Megkérdezi, mit főztél kislánya? Megmondom, hogy ezt főztem, azt főztem, meg répát fölszereteltem vékonyra is, mit tudom én, mit csináltam.
3: De most például te meg én főzünk, vagy nálunk rostélyozás van, és mondod, hogy majd a zöldséget te csinálod, és mondod, milyenre szeret, és mondom, Julienre, és többet nincs időm érteni, és több a hús, te meg ott állsz, és nem vallod be, hogy nem tudom. Nem tudod, hogy mi az, és összevágod rosszul, érted?
2: Z alakúra.
3: És akkor mondom, hogy hát ez nem Julien, és akkor érted, összeveszünk.
2: Zeci, te vagy a földkerekségen az egyetlen ember.
3: Mi? Aki?
2: Aki ezt elkövetné, hogy eljön hozzánk a rostíjozni, és azt mondja, hogy Julien. Szóval, hogy ez a Julien, ez annyira te vagy, ez a kifejezés, ugye? Hogy ez... Igen, ez majd amikor a kuzinoddal fűzögetsz, akkor vágjátok Julienre a sárgaképát.
3: És akkor mondanám, hogy jó, nem baj, hát oké, ez most így beszívtuk, nem vágtad Julienre, de akkor holnap kérlek szépen, akkor tényleg chicken gouzon tegyünk.
2: Igen.
3: Na de tényleg visszatérve a chicken gouzon, vagy gouzon.
2: De most tényleg mi a különbség a gouzon meg a finger között?
3: Semmi. Semmi, csak szerintem
2: csak
3: ezek az emberek...
2: az egyik az angol, a másik meg francia?
3: Biztos.
2: Ennyi?
3: A szerbi meg pülöcs a korpál.
2: Ez az, egy kosár. Persze.
3: Igen, csirke kosár. Ennyi. Van. Tehát mindenki valamire. Ennyi. Az egyik az újakra utal. A guzsonnak nem tudom, mi lehet a direkt neve, de mindegy is lehet, hogy újak tényleg, vagy valami. Na mindegy, de ezeket a dolgokat én csak azért tudom, mert néztem egy-két ilyen műsort, amikor még így ez így nagyon divat volt, mert az egy időben nagyon robbantám ezek a konyhafődök és műsorok.
2: Ez a guzson,
3: na,
2: ez egy hal fajtának a neve.
3: Na?
2: Gépféle hal. Egy kis termetű édesvízi hal.
3: Mi az, hogy gépféle?
2: Mit tud? Az a neve. Az a neve. Gépféle hal. Ez a neve. Nem tudom, mi az. Mindegy. Már ma reggel semmit sem tudok, hogy mi miért van.
3: Jó.
2: Ebből a hal névből ered a szó leggyakoribb mai jelentése gasztronómiában.
3: Na?
2: A konyhai szakkifejezést a guzson, az az elkészítési formát jelenti, amikor ugye így vágod. De az most, tehát nekem az se világos, hogy most annak a halnak mi köze van ehhez a vékony szelethez, de mindegy, tök mindegy.
3: Ez biztos, hogy vékony hal.
2: Egyébként a szó szerinti fordítása az csapszeg illesztő csap. Dübel.
3: Dübel? És mi az a dübel?
2: Nem tudom.
3: Hát ez nagyon jó.
2: Megkérdeztem.
3: Ez nagyon jó.
2: Igen, egyre jobban erről,
3: ez
2: vagyunk.
3: Olyanok vagyok, mint a gyerekek, tudod, mikor mindig kérdezik, apa, mi de az? Miért? De miért? És akkor elmérsz, de mi? És akkor kisfiam az dübel. Miért mi az a dübel? Tudod, és akkor mindent el kell magyarázni.
2: Na, nem jó, tudom, de a... igen, amikor kérdezik a gyerekek, ez miért?
3: Na szóval, megvan a dübel? Közben, képzeld el, itt, hol van a tesóm, ezt is
2: a biztonságos falra szerelés alapköve. Segít a csavaroknak megtapadni és tartani a terhet.
3: Szeret fel a polcot, a ledde dübel.
2: És utána készítek egy kis haramnivalót, az hogy szereteljem fel?
3: Rá, Zsüli, erre. Kérlek, guzsont kérek mellé.
2: Jaj.
3: Guzsont.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Hét óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: reggeli legjobb pillanataiból.
1: Mert én nem tudom, hogy a Vajdaság hallgatósága tudja-e, Attilán kívül, Attila biztos tudja, hogy milyen érdekes állat az a saskeselyű. Megnéztem, hogy néz ki Ronda.
2: Hát igen.
1: De figyeljétek ezt. Figyeljétek ezt, milyen skilljei vannak. Ugyanis azt csinálják, hogyha egy jó fészket épít valamelyik saskeselyű, azt képzeljétek, hogy több száz éven keresztül használja a többi saskeselyű.
2: Ja,
1: és így fejlesztik. Hát nem az van, hogy mindenki megépíti magának, hanem megcsinálják. Plusz van egy olyan tulajdonsága a saskeselyűnek, hogy így gyűjtöget. És ez azért nagyon érdekes, mert hogy mikor ez így kiderült a tudósok számára, akkor mondták, hogy amúgy, ha tényleg vannak ilyen több száz éves saskeselyű fészkek, mi lenne, ha olyan területen, ahol mondjuk ott már tényleg most már nem tudom, mondjuk 50-től 150 éve, mondjuk ott már ott egy fészek, amiről tudunk, még mindig egybe van, de mondjuk már nincs ott saskeselyű, hogy így ezeket így nem tudnánk így átkutatni? És kaptak engedélyt, hogy pár ilyet átnézzenek.
2: Igen, ilyen régészeti módszereket követve.
1: Igen, mert ebben az az érdekes, hogy ők konkrétan legalább 7-800 éve olyan fészkeket találtak, hogy 7-800 éve gyűjtögetnek, és akkor ott egy csomó érdekességet találtak.
2: Nagyon jó.
1: Az ugye, ami teljesen normális, hogy ugye rengeteg réteg van, ezért ugye rengeteg tojáshéj, az egy dolog. Kettő, rengeteg csont. Több száz éves csont. Totál fel lehet mérni, milyen állatok voltak a környéken, milyen volt az ökoszisztéma. De a legérdekesebb, ami még ettől is érdekesebb, és akkor aztán átadom adatnak a szót, hogy találtak egy csomó ember által gyártott dolgot. Na ebből van rengeteg, és ezeket mindig, tudod, ilyen nagyon modern eljárással lemérték, hogy ezek hány évesek lehetnek, és bizony 6-650 éves dolgokat találtak így a fészkekben.
2: Találtak például egy cipőt, ami 675 éves,
1: aha,
2: míg a díszített bőr csak nem 650 éves lehet, akkor esperantó fűből készült parittyát, számszernyilvesszőt, díszített jubőrt és falándzsát is találtak.
1: Igen. Ott a saskeselyű ment, nem tudom hány száz év, azt a digmál, mi az egy falándzsa, vigyük csak, ez jó lesz még nekem. Megmutatom a gyerekeknek, hogy amúgy vannak azok az emberek, ilyeneket csinálnak, tudod?
2: Igen, igen.
1: Vagy el tudom képzelni, hogy az milyen menő volt, biztos menőzött valamelyik saskeselyű régen, amikor ezt a számszériát elkapta, biztos, hogy a levegőbe, biztos rálőttek, és hazavitt az asszonynak megmutatni, hogy amúgy megpróbáltak túljárni az eszemen, de tudod, hogy gyors vagyok, mint a villám, úgyhogy nézd csak.
2: Igen.
1: Figyelj, elkaptam a számmal, csőrömmel, és hazahoztam neked megmutatni, hogy én nekem nem lehet olyan könnyen legyőzni. Érdekes ez. Hát nálam a mai modern világban mi az, ami lop? Szarka.
2: Szarka, igen, szarka állítólag a fényes dolgokat beviszi
1: ami
2: a fészkébe,
1: csillog.
2: Ami csillog, igen, de hogy most ez egyébként tényleg megtörténik-e.
1: Vagy csak ilyen gyerekmesemi.
2: Én is szoktam nézni ezeket a madárfészkeket. A szarkának egyébként nagyon érdekes fészke van. Én tavaly láttam először szarka fészket.
1: Ahogy
2: ilyen susnyás, bokros részen találtam rá egy nagyon-nagyon érdekes fészekre, és nem tudtam, hogy milyen, és persze lefotóztam, és megkérdeztem az AI-t, hogy ez milyen fészek, és kidobta egy szarka. Mert ilyen sárból van tapasztva az alja,
1: igen,
2: és akkor a teteje pedig, vagyis hát az oldalai
1: fönt,
2: az pedig... Nem.
1: Nem?
2: Tudom, a fecskefészket tudom, nem vagyok hülye. Ez bokorra van ráépítve.
1: Ja, bokorra?
2: Bokorra van ráépítve, ilyen sár réteg, és akkor a felső pereme a fészeknek az pedig ilyen galjakból van, de szegénykém, a galambjainkat néztem végig, tehát végigkövettem az ő fészek építési kísérletüket. Oda jött hozzánk egy gerle, igen, balkáni gerle pár.
1: Uh-huh.
2: Nagyon édesek. Ánonot így csípkedték egymást, nagyon végig el voltam ragadtatva tőlük, milyen cúrik, egyszer csak így felfedeztem, hogy hú, hát, hogy ők így lehet, hogy a diófára szeretnének fészket építeni. Édes Istenem, ami háromszor futottak neki, és így nem jött össze.
1: Nem sikerült.
2: Hát mert nem lehet úgy fészket építeni, fogsz három ágat, oda rárakod egy nagy ágra, csak úgy paf. Tehát kiesik a tojás is belőle, meg...
1: Ja, bénák voltak.
2: Se borzasztó, és nem sikerült neki, és végül aztán elmentek onnan tőle.
1: De miért nem segítették?
2: De hogy segítek? Mit csinálják? Most mit
1: csinálják fészket?
2: De nem költözik abba bele.
1: Ja.
2: Szerintem a galamb nem költözik. Gólyának csinálnak ilyen mesterséges, aha, fészket, ők azért úgy beszoktak költözni.
1: Ez hihetetlen.
2: Meg a fecskéknek is van valami fura ilyen, de az inkább olyan, mint hogy ilyen műanyagból lenne, ami furcsa, ilyen műfészek egyébként.
1: Aha.
2: Még jó, nyilván, amikor kihelyeznek odukat, akkor abba belemennek a madarak, de például itt Szabadkán a szalakótáknak tesznek kiadókat, uh-huh. és nagyon szépek egyébként.
1: Na, szóval ez érdekes dolog. Szóval...
2: részek, ahol lehet látni.
1: Hát jobban biztos nem mindegy, nem tudom, vannak ilyen, én múltkor láttam egy ilyen felvétel, nem, tesó mesélt ezt, hogy lát, igen, tesó mesélt, látta egy felvételt, ezek a galambok milyen. Hogy a galamb így odarepül a sólyomnak a ilyen kis fészkéhez, de úgy, hogy ott vannak így a fiókák, meg ott van így a sólyom mama is. És így a galamb úgy nézelődik erre, arra. Sólyom így néz, hogy ez mit akar, tudod? Galamb úgy nézelődik, nem izgatja magát, és pont azt mondja, hogy akkor itt megpihen. És ez kényelem bejezte magát. Sólyom megmondta, hogy anyád, és így kinyírt.
2: De
1: mi ez a retardát? Szerintem vannak retardált galambok. Erre ez a megoldás.
2: Hát nem.
1: Hogy ők így totál hülyék, ugye?
2: Nem ez tudom, hogy érdekes, csak úgy túl tudod, sokat foglalkoznak a romantikával, szerintem a többi dolog kárára
1: hát
2: megy ez.
1: Kérdezed, hogy hülye vagy?
2: Állandóan a turbékulnak, meg ott így adják egymásnak a puszikát, meg tollászkodnak, meg nem tudom.
1: Hát tudom, kérdezed,
2: és közben meg így nem építenek normális fészket.
1: Galambok,
2: tudod,
1: ezek nem franciák? Én itt tudom elképzelni.
2: Én tudom képzelni egy kis francia sapkába őket amúgy.
1: Lehet, hogy nálad is úgy volt, hogy ilyeneket beszélgettek, hogy tudod, így ott van a kis gerlepár az udvarodban, tudod, puszigatják egymást. Hú, mon amour, zia. Erre, arra, mit tudom én, szerintem a kapcsolatunk elérkezett már egy olyan ponthoz, hogy alapítsuk közös fészket. És akkor mondja, persze, drágám, csináljunk. Tudsz fészket építeni? Hát nem.
2: Nem, de ezt csinálják, te? Ilyen három ágat.
1: Én sem. Hát próbáljuk meg. És akkor csináltak három ágat, és akkor nem tudom, hogy azóta együtt vannak-e még, vagy most már. De a galamb az olyan egyszer választ párt, az
2: szerintem
1: a viszontlátásra?
2: Szerintem igen.
1: A szívás azért belegondolsz, vannak ezek az állatok, akik egyszer választanak párt.
2: Miért szíves?
1: Hát rosszul választasz. Akkor,
2: hát ugyanez akkor van az embernél is. Jó esetben egyszer választ, aztán hát jó, vagy megszívod, vagy
1: statisztika
2: nem.
1: Statisztika azt mutatja, hogy manapság már szívsz rendesen, úgyhogy. De galambok szegénykém, az úgy van, tudod, és akkor tudod, elmennek a férfi galambok a kocsmába, akkor mit mesélnek, hú, már 20 éve Marival vagyok, de ez nem úgy jött ki, ahogy gondoltam, vagy ez hogy?
2: Hát de képzeld el, hogy nekik milyen rossz különben, az is durva egyébként, hogy van az a kis háromág fészek.
1: És
2: akkor oké, hogy ott ül a lány, a nő.
1: Igen.
2: Költi ki a tojást. Ja. Oké, de addig most hol van a fickó? Érted, ő ilyen ágon alszik csak úgy.
1: Kocsmába megy, meg utána hozza a kukacokat, nem?
2: Hát jó, de érted, csak úgy ott ül, akik a fán.
1: Ja, lehet, hogy van ilyen valami, lehet, hogy férfiak összejönnek valahol. Nem tudom.
2: Ja, összejönnek
1: valami bárba.
2: Elmenek egy foci meccsre.
1: Hája, valahol néztem az asszony meg otthon, nem tudom.
2: Láttam azt is, most idén tavasszal építettek nálunk fészket rozsdafarkúak, föl ja.
1: Bocsánat, azt mondja, Viktor, hát mit csinálnának? Hát mennek, keresik az autókat, hogy befessék őket. Hát igen, igaz.
2: Ja, hát igen,
1: ja,
2: tényleg.
1: Mondjuk, ez jogos, igen. Hát igen, mit csinál igen. A férfi galamnak? Hát ezt.
2: Kaptunk egy videót, amit most megpróbálok így hang nélkül megnézni. Arról van szó, hogy 81 éve él házasságban egy néni, meg egy bácsi.
1: Igen. És itt valami...
2: Csak az a baj, nem tudom, nem látom a feliratot hozzá.
1: Valószínűleg valami szörnyű.
2: Mindegy, majd meg kell.
1: Igen.
2: Milyen szomorúan igen. Néz a bácsi. Mindegy, a zene alatt majd meg fogjuk nézni a videót.
1: Tihi azt írja, különben, hogy a szarka fészek bejárata tüskés faágakkal van borítva. Ez nem rossz taktika. Hát ott
2: igen.
1: Ügyesek. Szarka igen. Ügyes, nem olyan hülye, mint a galamb.
2: Igen, nem tudják ellopni a tojásokat.
1: Na, meg,
2: szóval ez tavasszal végignéztem, ahogy egy rozsdafarkú pár fészket épít. Hát, ha láttál cukiságot, hozták a kis mohákat, megőrültem, végén volt egyébként. Fönn a padlásnál van egy ilyen kis lyuk, be tudnak repülni a padláshoz, és odaépítettek, és akkor odavittem a létrát, és akkor egyszer, amikor tudtam, hogy nincsenek benne a fészekbe, akkor így fölkukucskáltam.
1: Fotózgattál?
2: Fotóztam, igen, mert nem láttam teljesen föl. Tehát beláttam, de nem láttam a fészket, és akkor a mobilomat föltartottam, és lefotóztam a fészket.
1: Hiába.
2: Annyira aranyos, hogy nem igaz.
1: Hiába dobtad fel a tekintetet.
2: Tele volt ilyen kis, igen.
1: Mivel?
2: Mohával. Olyan jól nézett ki, én is befeküdtem volna.
1: Tényleg?
2: Igazából, igen.
1: Na cukik, és akkor ők ott voltak egy ideig?
2: Meg a rigók csinálnak szép fészket, ők is így mindent tesznek bele. Tolla, mohát, faágat. Volt az egyikben cipőfűzőt valahonnan szereztek. Na, madzagot, tőled. Igen. De szépen megcsinálják
1: Laci,
2: amúgy.
1: Laci azt írja, hogy jó reggelt, galambok vagy gerlék általában mind a ketten kotlanak a tojásokon felváltva, nem csak a tojó kotlik.
2: Na.
1: Na, hát és akkor mit csinál addig a tojó, amíg a
2: pihen.
1: Fickó? Hát de hol pihen?
2: Hát valahol. Barátnőve ő sem, barátnő. Shoppingolni. Mint ahogy a férjem, ugye kocsmába.
1: Hát akkor meg is
2: elmennek.
1: Oldottuk ezt a nagy kérdést.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13 a Szabadka.
1: Bomax.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Programajánló.
5: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
6: Média támogató a Pannon RTV.

0: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok. Azon sem gondolkoztása se, hogy ilyen elmegy egy szinkron stúdióba?
1: Én? De aha. Hogy nekem nagyon idegesítő hangom van.
0: Hát, de meg lehet szokni. Hát látod itt a vajdasági...
1: De szerintem azt kell mondani, hogy meg lehet szokni, hanem mondasz, hogy jaj, nincs.
0: Ja, nincs.
1: Ilyen kis...
0: Hát mit őszinte, hozzávágott egy mousepadet. Hát őszinte vagyok, hát
1: mi a baj? Mousepad, értitek? I'm Mr. Zwickan, this is my mousepad. Ugyan.
0: Hát figyelj ide.
1: Jaj, de megy az észjátszás.
0: Neked nagyon sokan mondták, hogy jaj, de fura volt az eredet az elején, de megszoktuk, úgy megszerettük. Szóval hát igen, lehet, hogy te elsőre nem vagy aki, nem tudom, a világ legszimpatikusabb embere, de aztán
1: mikor
0: megismernek.
1: De, hogy nem én elsőre, az vagyok. Csak annyira szokatlan volt az embereknek ez a nagy szimpátia, amit elkezdtek felém érezni, hogy nem tudtak velük tudni.
0: Nem értették, hogy mi?
1: Hallják, Jézus Mária, van itt valami új műsorvezető. Én annyira imádom, ki lehet, és ezt így nem tudták feldolgozni szerintem.
0: És éreztek valami fura érzést, és mi ez az, vajon mi ez az érzés? Talán
1: igen,
0: a
1: jongás? Igen, kicsit ugye szívemnél úgy viselek.
0: Igen.
1: Jó.
0: És utána valami nap azt számoltuk, hogy hip-hop eltett 4-5 év.
1: 5 év.
0: Anett, 5 éve itt ő velünk.
1: Én azt hittem, hogy 3.
0: Azt gondolod, hogy nem fogsz itt tűnni 2-t se. Anett, tényleg mesélj már neked, hogy neked egyáltalán ezt soha nem kérdezte meg. Tehát itt a rádióban így ezen a keddi napon megkérdezem, hogy te egyáltalán mit reagáltál arra, amikor mi megkerestünk? Ezt sosem mesélted el.
1: Hát, tudod, volt egy ilyen lányos hét. És ti de akkor jó, szűrtétek
0: én,
1: a csajokat.
0: Igen, ezt nekem mesélted, erre nem emlékszem. Anett azt meséli, hogy
1: emlékszem, volt hogy volt a Kasszoli Vivi, meg én, és nem tudom, hogy ki volt még.
0: Hát most
1: talán külsősök
0: meg
1: voltak, vagy kik
0: volt. Anett azt mondja, hogy
1: Melissa,
0: volt egy...
1: Melissa, igen.
0: Tényleg mindenki emlékszik? Viktor is?
1: Mondom, mert igazad van, hogy demencia kezd így felütni.
0: Nem, nekem pici a memóriám, nekem tudod kitörlődni.
1: Tehát 5 csaj jött be, volt egy hét, minden nap más csajt hívtatok be.
0: Aha, de és pont ezért volt, hogy ki lesz
1: hát
0: a következő.
1: Hát itt titokban, igen. Tehát, hogy ezt így megbeszéltétek, hogy lesz egy ilyen.
0: És akkor?
1: És akkor eljöttünk. Én tök jól éreztem magam egyébként. Tudom, hogy rengeteget nevettünk, meg az egész ilyen laza volt igazából. Csak nekem az volt a fura, hogy így egymás szavába kell vágni, tudod? És így
0: ja, hogy nem
1: azt így nem
0: kibárni.
1: Tudtam. Én az első pár hétben ezt nem is tudtam, így, vagy én így vártam mindig, hogy befejezd a mondani valódat. Hát.
0: Olyan nincs.
1: Aztán hál' Isten rájöttem, hogy nem érdemes kivárni.
0: Nem, ki kell harcolni a saját helyedet. Hát igen.
1: És akkor...
0: De várjál, akkor egyetem mi voltak a fejedben, hogy csak bejövök egy műsorra?
1: Igen.
0: Ja, ennyi.
1: Igen,
0: csak.
1: Volt egy csajos. Most
0: csajos hét és kész.
1: És én nagyon jól éreztem magamat. És akkor a Brasnyó fölhívott, nem aha. Tudom, ilyen 3 nappal később, hogy ej, figyelj, nem tudom, erre meg erre gondoltunk, hogy így lenne kedved, és én nagyon megörültem. Olyan boldog voltam, rettenetesen örültem. Igen.
0: Nem tudtad, hogy mire vállalkozol.
1: Nem tudtam. Nem, nincs nekem bajom a reggelivel egyébként.
0: Hát, hál' Istennek. Jó pofák lennék, ha lenne.
1: Néha azt érzem, hogy ki vagyok égve, tudod, hogy mintha mindig ugyanazokról dolgokról beszélnénk, meg mit tudom én, de most föl vagyok pörögve azért, mert beteg vagyok például, de hogy...
0: Na, ez jó.
1: Igen.
0: Ez szürreális,
1: igen.
0: De jó.
1: Igen.
0: Szóval, hogy mondtad, hogy...
1: Mert nézd meg délután milyen állapotban leszek, vagy délután, az 11-kor.
0: 11 környékén? Szóval ki vagy égbe időnként? Hát jó van, az előfordul.
1: Jó, de mindenki szerintem. Tehát, hogyha pláne ti, most gondolj bele, ti hány éve vezetitek a reggeli 10, vagy nem is tudom hány éve,
0: szerintem
1: több mint 15 éve.
0: Vagy valami, nem tudom.
1: Ó, Isten.
0: Franz tudja.
1: Na, durva.
0: Hát tudod, különben ez meg,
1: azóta
0: hogy hány
1: volt
0: éve...
1: nagyon sokféle formáció egyébként.
0: Hát ez különben az, hogy persze volt több formáció, de az, hogy hány éve vezetjük a műsort. Hát én meséltem neked, tavaly volt ez az élményem, amikor most már nagyon jóban vagyunk, meg különben nagyon jó arc. Van egy edző haverom, mondhatom most már havernak, aki különben kint van, azt hiszem, hogy Németországban, de időként hazajön a Tomi. És a lényeg az, hogy ő vele ismerkedtem meg úgy, hogy az edzőterembe oda jött, mert voltak közös ismerősök, és akkor mondta nekem, hogy ő kérdezte, hogy ugye te hány éve vezeted ezt a műsort? És én nem nagyon tudtam, mondom, szerintem 10-15 valami ilyesmi. Mm-hmm.

0: mondja, azért, mert azt mondja, én nekem vannak emlékeim arról, hogy nem tudom, 5-6 éves vagyok, megyek az autóval, és már téged hallgatlak.
1: Mi?
0: És akkor jött erre, mondom, várjál, mert te hány éves vagy? És akkor mondja, nem tudom, hogy 20 vagy 21, már nem emlékszem. És akkor arra jöttem rá, hogy aha, hát mondjuk, hogyha 14 éve vezettem a műsort, akkor simán már az előfordult, hogy valakit vittek az iskolába a szülei, és már akkor... Érted, én beszéltem. És akkor ez így fura
1: aranyos,
0: volt így.
1: Aranyos, ez szép egyébként, hát szép. De amúgy meg így egy kicsit ilyen...
0: Kicsit ilyen fura.
1: Hogy nincs oda. 5 évesek voltak, most meg 20 évesek, és te még mindig ugyanott ülsz, nem?
0: Hát ez a kétségbejtés, még ugyanott ülök, még mindig. Nem, viccelek különben, nem, de hát... De fura ezt, igen. Ez olyan érdekes.
1: Egyszer, mert csinálunk egy ilyen idézőjelben, mondom, ilyen panoreggeli osztálytalálkozót, hogy azok a hallgatók, akik gyerekkorukban hallgatták, hogy így bejönnek a stúdióba felnőttként, igen. És majd tovább mondják a gyerekeiknek ezt a szokást.
0: Igen.
1: Hogy hallgatják.
0: Népszokásos.
1: De nagyon érdekes egyébként, igen, nagyon sok ismerősöm mondta azt, hogy amikor most erről jut eszembe, hogy mondod, hogy gyereket viszik a suliba,
0: igen.
1: Hogy amikor viszi a gyerekét a suliba, akkor a gyerek kéri, hogy jaj, pannon reggel, nem tudom, nem tudom, érdekes nekik.
0: Ezt már én is hallottam,
1: de szerintem a
0: kicsik,
1: tehát hogy mondjuk az óvis korosztály, vagy az alsósok nem is értik, hogy mi miről beszélünk. Sőt, hát sokszor én sem értem, hogy miről beszéltek, amikor ilyen videójátékos téma van, vagy nem tudom, vagy...
0: Jó van.
1: Ilyen karakter, olyan karakter, így otthon így hallgatom, nagyon korú, így mondom, jó, akkor most így hangosan elkezdek mosogatni, meg csörömpölni a tányérokat, hogy ne halljam, vagy nem baj, hogy maradok.
0: Ez így nem lesz jó.
1: De érdekes, ez is volt már olyan is, hogy valaki így megkért, hogy így üdvözöljük a fiát, aki általános is így reggel, mit tudom,
0: hogy
1: megvolt.
0: Nem azt üdvözlöm a fiúkat? Mert akkor ránk gondolt.
1: Nem, hanem, hogy mondjuk be a fiának.
0: Meg a Viktor.
1: Mondjuk be a fiának egy üzit így, tudod, reggel, nem tudom, 4-8-kor. Hát
0: és
1: igen,
0: akkor
1: és akkor egyszer mondtuk is. Persze, én azt mondom, hogy veled voltam.
0: Na, nem tudom.
1: Tavaly.
0: De az tényleg az, hogy tudom, hogy az a másik dolog pedig az, hogy te reggeliben ugye látjuk azt, hogy egymás életét is, és nekem nagyon vicces
1: igen.
0: Volt, amikor egyszer... Én
1: látjuk.
0: Nekem az volt nagyon meg, amikor valami ilyen szituáció volt, hogy volt az, hogy bejöttél ide.
1: Igen.
0: És azon voltál egész nap, hogy azt hiszem, hogy a diszpanzérba kellett menned,
1: igen.
0: És valami olyan szituáció volt, hogy a Marcinak már iskolába kellett menni, de te nem bírtam már elmenni. És hogy volt egy olyan pillanat, amikor megkérdeztem, hogy Marcika, el tudsz te menni magad? És mondta, hogy el. És te megmondtad, hogy állj, de... És így elment, és így tiszta ideg volt, és végig lested az ablakból.
1: Igen, volt ilyen sztori. Hát igen, én a merse még baba volt, és vittem a diszpanzérbe a mersét.
0: Na.
1: És nagyon nagy sor volt, és nem jutottunk sorra annyi időn belül, mint ahogy én ezt gondoltam. Közben a Marcinak meg el kellett menni a korzóra, ment ilyen programozásra. De kicsi
0: igen.
1: Volt még akkor ő, tehát hogyha most a merse volt, nem tudom, mondjuk 2 éves, akkor a Marci volt 6.
0: Uh-huh. Ezt te tudod?
1: És hogy ő egyedül nem ment még így,
0: hát
1: tudod.
0: Persze, bement volna. Igen.
1: és akkor így kérdezik, Marci, de oda találsz a korzóra, oda tudsz menni. És így mondta, hogy igen, és nagyon boldog volt. És akkor így, jó, és akkor mi a diszpanzérben az emeleten voltunk, és akkor néztem az ablakon keresztül, hogy a Marci ugye ott átmegy, megmutat, elmagyarázta meg, hogy hol kell, hogy átmenjen az úton, mit tudom én. És így azt láttam, hogy a Marci átment a zebrán, hát most a konzulátus oldalára,
0: igen,
1: de ugye
0: igen,
1: még
0: igen.
1: Ott a diszpanzér környékén volt, hát, hogy én láttam az ablakból, és onnan így elkezdett sprintelni, és én futott, rohant a korzó felé, csak hogy ott közben vannak még ilyen utcák, amik keresztezik.
0: Igen,
1: ugye?
0: Vannak.
1: Tehát, hogy te mész a járdán, aztán hopp
0: persze.
1: Jön a, mit tudom én, a Galéria Hotel felől van
0: igen,
1: egy
0: igen,
1: út,
0: igen.
1: Meg mit tudom én még,
0: több
1: van
0: nincs.
1: Már, több nincs is. És én látom, hogy a Marci rohan az az út felé, így
0: igen,
1: az ablakból,
0: igen.
1: És így mondom, atya úristen, ezt nem mondtam a gyereknek, hogy ott vigyázom, mert hogy ott keresztezi egy fő,
0: há
1: vagy hát az
0: nem
1: fő út, az mellékút igazából, de hogy mit, hát most honnan tudod, hogy mit
0: jó,
1: veszi ez
0: egy
1: most
0: anya.
1: Egy kisgyereket.
0: Hát idegeskedik.
1: És végén volt, és akkor aztán végül fölhívtam ezt a programozó sulit, hogy jaj, ne haragudjanak, de hogy egyedül kellett elmenni a Marcellnek, és odaért, ott van, és mondta, ott van, igen, megérkezett.
0: Ja, és akkor mondta, hogy jaj, de szuper. Oh, emlékszem, hogy olyan
1: szuper.
0: Stressz volt neked, akkor ezt úgy meséltetek.
1: Igen, tényleg aztán, hogy mindent tudunk egymásról,
0: hát, ja.
1: így tényleg láttuk egymást, mindenféle ideg állapotban.
0: Az biztos,
1: alatt,
0: az biztos az évek alatt.
1: Mindannyian, mind a négyen.
0: Persze, hát hogy ne.
1: Úgyhogy igazából ez tök jó. De alapvetően nekem az jutott eszem, hogy a napokban így gondolkoztam így a pannonon, meg mit tudom én, tudod, így számot övetettem az életemről.
0: Igen. Elhagysz minket?
1: És nem. És arra jöttem rá, hogy alapvetően nekem a Pannonban, tehát rajtatok kívül is sok emberrel ilyen a viszonyom, vagy hogy mondjam, nem is, hogy ilyen, hanem hogy megvan ez a... Igazából azt gondoltam végig, hogy milyen életfázisaimban láttak engem eddig a munkatársaim. Tehát, hogy voltak nagyon durva dolgok. Tehát volt olyan is, hogy konkrétan itt a cégben történt velem nagyon durva dolog, ami tudod, ilyen pillanatnyi, vagy nem tudom, tehát, hogy amikor mondjuk rossz hírt kapsz, vagy bármi, vagy rosszul leszel, vagy tök mindegy. Tehát,
0: emlékszem.
1: És hogy annyira érdekes ez, hogy igazából már mindenféle élethelyzetben láttuk egymást. És ez olyan érdekes, nem? Hogy neked van egy munkahelyed, vagy hogy mondjam, tehát, hogy így szerintem van egy csomó olyan munkahely.
0: Most erre kíváncsi vagyok, igen.
1: Van egy csomó olyan munkahely, ahol te ott dolgozol, nem tudom, 5-6-7-8 éve, de hogy nem alakul ki olyan kapcsolat a munkatársaiddal, hogy te most merj beszélni arról, hogy jaj, most nem tudom, elsírom magam a munkahelyemen, mert valami őrület történt, és magamban zárkozom, és nem akarom nekik elmondani. Szerintem egy csomó olyan munkahely van egyébként, ahol megvan valamilyen távolságtartás. Persze van egy csomó olyan is, ami jól működik.
0: Szerintem ember függő.
1: Szerintem munkahely függő is lehet, vagy simán nem is tudom.
0: Te tudod mi? Azért, mert én gyakorlaton, tudod, hol voltam? Egy ilyen, én nem tudom, hogy az létezik-e, még biztos létezik, fogalmam sincs, egy ilyen elektrós gyárba voltam, ahol ilyen szekciók voltak, és akkor nálam ott a nagy motrokat szerelték, az elektromotrokat szerelték. Ott abban az egész gyárban olyan hangulat volt, hogy megőrülsz. Nagyon jó volt.
1: Igen.
0: Úgyhogy abszolút. A net, amíg kihasználja, hogy én beszélek, addig eszi a kis mogyoróit.
1: Képzeljétek
0: el, reggel jön egy ilyen nagy tál mogyoró, és mondom, mi van tál, mondom, vettél mókuskát, vagy mondom, mi van, azt mondja, nem ezt
1: nem,
0: ő
1: nagy
0: fog
1: tál,
0: milyen
1: keveset hozta a mogyoró, mandala, meg dió.
0: Ez rengeteg, mit hülyeskedsz, ez két
1: egész
0: marék.
1: Egész nap, délután kettőig ezt fogom enni, meg a két almát.
0: Igen?
1: Mm.
0: Na mi ez, valami mogyoró diéta? Vagy
1: nem, mogyoró diéta, nem sima diéta.
0: Sima diéta?
1: Igen.
0: Mogyoró
1: leírom
0: diéta.
1: Az AI-nak, hogy mit fogok aznap enni, elmondja a véleményét, azt mondja, hogy most már nagyon nagy kalóriadeficitben vagyok, úgyhogy lehet, hogy kicsit többet kéne ennem, mert hogy utána meg majd beáll az, hogy nem fogyok.
0: Várjál, megkérdezzük a ChatGPT-t.
1: Mit kérdezel tőlem?
0: Szia, kedves ChatGPT! Anett hozott ma kettő almát, meg körülbelül egy 20 deka mogyorót, meg diót. Ez mennyi kalória?
1: Ez nem 20 deka, 15.
2: Rendben nézzük. Egy közepes alma nagyjából 50-60 kalóriát tartalmaz, tehát két alma körülbelül 100-120 kalória. Egy 20 dekás mogyoró vagy dió viszont elég kalóriadús. Nagyjából 550-600 kalóriát is tartalmazhat.
0: Jó, van, de
1: hát
0: mennyi?
1: Semmi,
0: de
1: akkor mennyi? Jó, akkor mondjuk 700 kaóriánál tartok, és nekem 1200 megjelenem naponta.
0: 1200? Uh-huh. Az nagyon kevés. De várjál, most hozzád beszél ChatGPT, és akkor ez, mondd már el a makróit ennek a 20 deka mogyorónak, meg diónak.
1: Jézus Isten.
2: Persze, a 20 dekagram mogyoró vagy dió általában úgy néz ki, hogy kb. 50-60 gram zsír, 20-25 gram fehérje, és 20-25 gram szénhidrát. Ez persze folytától.
0: Hát jó van, ez nem rossz.
1: Persze, nem rossz.
0: Nem rossz.
1: Azt hitted, hogy hülye vagyok?
0: Nem. Az, most mit tudom én? Nem, viccelek, nem gondoltam, hogy hülye vagy. Csak kíváncsi voltam.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
0: Műsorajánló.
2: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
4: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
5: Rocky Deal, Scofival, minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.
6: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
7: Nekem is van egy rakás ruhám egyébként, ez nálunk mindig nagyon érdekes, amikor jön a tél, vagy jön a nyár, attól függ, hogy melyik szezon. És akkor mi most praktizáljuk azt, hogy ilyen nagy átlátszó zsákokba tudod, amelyeket fel lehet helyezni a szekrénybe, elég jó, hogy tudod, olyan légmentesen vákumos zsákokba, vagy bepakoljuk épp az adott szezon végén a ruhákat. És amikor jön a következő, és amikor vége a télnek, vagy a nyárnak, akkor elővesszük ezeket a zsákokat, és megnézzük, hogy mit lehet használni, és akkor jön a rádöbbenés, hogy hát ez már nem jön. Tehát mindig eltelt egy 3-4 hónap, ugye, és akkor látod, hogy most ez már jó, vagy ez már nem jó, leginkább nem jó. És akkor visszateszed, és akkor várod, vagy úgy azt mondod magadnak, hogy majd a következő nyáron ez jó lesz. Na most nekem vannak ilyen ruháim, amiket 5 éve így következő nyáron, igen, vagy a következő télen jó, igen. Úgyhogy én most már azt praktizálom jó ideje, hogy az a ruha, amit én például nagy, például mit tudom én, vannak pólóim, vannak ingjeim, amelyekkel kapcsolatban úgy vagyok, hogy nagyon szeretem őket, hogy nagyon szép, nagyon jó ingek, de per pillanat nem jön rám. Én ezeket most már egy évek óta, egész azóta húzom, mióta, na, egész addig, amíg már teljesen ki nem megy a divatból, tudod? Tehát, hogy teljesen, de, jó, most idézőjelben divatból, de hogy bízom benne, hogy egyszer eljön az az idő, amikor újra viselhetem.
8: Igen, van ilyen.
7: Amikor újra visel. És akkor vannak olyan ruháim, amiket hát húzok már szerintem évek óta. És még mindig megvan, nem adom oda, mert általában én azokat a ruhákat, amiket megunok, de még nem szakadtak, tehát jó állapotban vannak. Én ezeket elajándékozom jótékony célra. Én ezeket így tényleg, van egy szervezet, aminek én ezt odaadom. Mikor a szüleim elhunytak, most picit szomorú, de hogy ott is volt sok olyan ruha, amit oda ajándékoztam szegényeket. Úgyhogy én ezt eléggé praktizálom, ezt a szüleim is ezt csinálták. Tehát nyilván itt kétfajta ember van. Van az az ember, aki így dönt, meg van az az ember, aki nagy bizniszt, big bizniszt szeretne ebből csinálni.
8: Ja, eladja.
7: És akkor eladja, megy ez az adókapok. Például most úgy jártam, hogy van egy Converse cipőm, ami annyira limitált, tehát hogy azt így nem lehet sehol megvenni, az egy, úgy képzeld, hogy ez egy ilyen magas szárú Converse cipő.
8: Jaj, ez a Batman-es.
7: Igen, a Joker van rajta.
8: Ez jó néz ki, ezt erre emlékszem.
7: Nagyon jól néz ki, de nem látom azt a szituációt, amikor én azt mondom, még egyszer fel fogom venni. És ez egy nagyon-nagyon szépen meg van vigyázva, és nagyon szép. És most ezt majd felteszem így licitálni. Na, ezt például így adom licitálni. Tehát van egy-két ilyen ruhadarab, ami annyira kuráns, hogy hát most ezt nem adott csak úgy oda, mert nagyon évekig spóroltam, és most is jó, tehát hordhatnám, csak...
8: Igen, na mondjuk ez egy érdekes dolog. Igaz, amit mondasz, mert hogy ezt az én szüleim is így csinálják, és nekünk még egyszerűbb, mert nekünk meg az egyik ilyen jótékonysági szervezetnek az egyik tagja, ő a mi utcánkban lakik,
7: na, hát
8: és akkor
7: aztán jó,
8: még tudod, útközben munka felé, akkor felveszi bedobod ezeket a dolgokat, igen. Úgyhogy ez abszolút. Én nem is tudom, de amúgy ebben most gondoltam bele, hogy valaki egyszerűen úgy szortírozó ruháit, hogy fogja és kidobja, van ilyen?
7: Van. Bizony, kidob sajnos
8: egy zsákruhát.
7: Igen. Hát én ugye egy emeletes házban lakom, és lakásban, és ugye van közös konténerünk, 3 darab most igen. már, és hát én amikor a szemetet leviszem, akkor én azért néha belenézek ezekbe. Nem úgy, hogy pakolgatok, ott csak annyi, hogy vetek egy pillantást, hogy mi van itt.
8: Aha.
7: Hát is láttam már mindent.
8: Csak komolyan?
7: Persze. Tehát olyan dolgokat, amik így azonnal látod, hogy ezt valaki annak nagyon örülne. Vagy valaki ezt nagyon tudná használni, de nem érdekli őket.
8: De tárgyakat kilomja. Is láttál?
7: Vagy csak... látok mindent, mindenféle. Ruhákat is látok. Jó, lehet, hogy tudod, most én nem kotrom valakinek a szemetét, tehát lehet, hogy ezek szakadt. Érted, tehát, hogy én most...
8: Persze.
7: De nem úgy nézett ki. Na, szóval
8: na ilyen értelek, persze.
7: Meg látok hát biztos olyan dolgokat tesznek ki, volt egy most egy meglepő, amit kiraktak egy létrát, aminek egyébként itt tökéletesen semmi baj nem igen. volt. Akkor kiraktak, ja például női táska, aminek itt semmi baj. Tehát ránézés annak a táskának is semmi baj nem volt.
8: Ez mi lehet az oka, ugye?
7: Hát megunta.
8: Megunta.
7: Hát mit tudom, én ezt tudom elképzelni. Akkor másik, van egy ismerősöm, aki szintén tömbházban él, ilyen emeletes házban, és ott, és ő még mindig azon háborog, hogy mindig megnézi emberek szemét, és egy érdekes szubkultúra, ugye vannak azok, akik a kenyeret csippengetik, meg vannak ezek az emberek, akik belenézik a szemét.
8: még nem valamit, de érdekes.
7: Beteges. És akkor tudod, így nézi, aha, vett magának egy új Sony TV-t.
8: Ja.
7: És akkor megnézi, hogy ez mi, meg ebben még ilyen kartonokat keres, meg így nézi, és akkor mondom, úristen, mondom, hagyd a felé.
8: De azt kell, mert tényleg az nehéz kidobni ám a tévének a dobozát.
7: Nehéz,
8: a
7: nagy, mint hatalmas. Dög nagy. Akkor is dög nagy, ha egy 40 incses tévét veszel, meg akkor is igen. dög nagy, hogy egy 65-öst veszel. Szóval most így azzal tényleg nem nagyon tudsz mit kezdeni. Összegyűröd, vagy összehajtogatod.
8: Persze. De érdekes ez a...
7: Vannak azok az emberek, akik elteszik. Vannak azok az emberek, akik az létező összes dobozt elteszik. Én ezt most már erről kezdek leszokni. Tehát, hogy így...
8: Nekem az érdekes a dobozokkal kapcsolatban, hogy alapvetően hogy a dobozokat az ember legtöbbször általában kidobja. És akkor ugye kidobod, és alapvetően úgy érsz, hogy nincs dobozod. De akkor aztán mikor majd pakolni kell, akkor meg nagyon jó lenne egy doboz, akkor hát mindig mész és vadászol doboz.
7: Hát ez az. Tehát, hogy... Nekem a Sánta Zoli apukája segített egyszer, mert ugye nekem nagyon sok kartondoboz kellett, és akkor ő oda telefonálta, van egy cég, akik hát ilyen festékes bolt, egy ilyen nagy központ, és akkor onnan elhoztam, hogy 30 kartondoboz, ez az akkora segítség volt, mert nekik nyilván nincs rá szükség, és naponta kap 100 olyan dobozt az a cég. Vagy szóval, tehát, hogy
8: Istenem.
7: Annyira sok a felesleg.
8: De igen, a legmeglepőbb dolgok vannak. Van egy bútor áruház. Én nem tudom, hogy ez mennyire legális, vagy nem. Feltűnt nekünk az, hogy van egy bútor áruház, aminek képzeld el, hogy a bútor áruház mellett van egy ilyen út hátra valahova, ahol még vannak valami épületek, nem tudom, biztos, hogy cégközpontok, vagy valami. És ott az az út mellett van nekik egy ilyen nagy, képzeld el, ilyen fém hálóból épített nagy, nem is tudom, mint egy meg a kosár, vagy nem is tudom, minek kell azt nevezni. Ők oda dobálják az ő dobozaikat, amik nekik nem kellenek. Aha. És akkor észrevettük már, hogy amúgy ezt el lehetne vinni, mert amúgy azok jó dobozok, mert időnként kell doboz. Igen, most úgy mentett meg az egyik barátom, akinek te ismered, ugye, akinek márka szervize van, és mondtam, hogy jaj, nekem nagyon kéne egy pár doboz, és mondta, hogy mekkora doboz. Hát mondom, nagy. Azt mondja, hogy nem sokára felszabad egy csomó doboz, amiben az autóknak a kerekei érkeznek. Aha. Az jó lesz? Mondom, jó. És adott nem tudom mennyit különben. Úgy,
7: igen,
8: teljesen,
7: és az
8: úgy,
7: jó.
8: Hogy, hát ja, úgyhogy az jó.
7: Nagy. Én küzdök a dobozokkal, ugye mi most költözés közben vagyunk, és akkor például több mindent rendeltünk egy bizonyos, most nem mondom a nevét, de egy bizonyos online boltból, akik híresek arról, hogy ha egy csavart küldenek, még azt is egy kis dobozban.
8: Aha.
7: És akkor ugye ezek olyan elemek, amiket te raksz össze, tehát most a svédekről beszélek, nem tudom, hogy valakinek leesik-e.
8: Mindenkinek leesik.
7: Mindenkinek, reméljük. És akkor az az igazság, hogy ők rengeteg dobozt hoznak, ugye minden elem külön dobozban van, most beszélünk egy szekrényről, egy gardrób szekrényről, egy hálószoba szekrényről, tök mindegy. Rengeteg, minden elem külön dobozban van, és akkor úgy képzeld el, hogy nálam az új lakásban így állnak ezek a kartonhegyek. Kartonhegyek vannak, hát egy barátom akkor eljött, és ő elvitte annak idején, akkor az egyik mesterem is azt mondta, hogy neki is ez okvet. Most azért jutott eszembe, mert írt nekem, így most nem nekünk írt Attila, hogy én a kartondobozokat szoktam begyújtani. Na igen,
8: igen
7: úgyhogy erre
8: igen.
7: a célra elvitték, és akkor... Hát még mindig, amikor már minden eltűnt, akkor úgy voltam, hogy végre eltűntek a kartonok, és most megint van egy rakás kartonom. Megint van egy rakás kartonom, mert akkor azóta jött még egy kis éjjeli szekrényecske, akkor jött még valami, nem is tudom micsoda, és akkor megint termelődtek a kartonok. Meg jöttek valami székek, azok mind külön, mind, tehát két darab szék egy óriási kartonban jött. Úgyhogy most három darab ilyen óriási kartonom van.
8: Na, jó az. Csak úgyhogy, lenne hova rakni, ugye?
7: Igen. És akkor ezeket a kartonokat én ott gyűjtöm egy szobában, és hát majd egyszer reméljük, a jó Istenben bízom, hogy egyszer majd azok eltűnnek. Biztos, hogy
8: kartonvásár.
7: És mondtam épp a Szilviának, hogy azt kéne csinálni, hogy legszívesebben, csak nincs hozzá pofám, de azt kéne csinálni, hogy az ötödik emeletről ezeket így lehajít. Hát de miért nem? És akkor lehet, ott valaki várja, érted? És akkor pakolja be, vagy valami, vigye a francba.
8: Ja, Isten. Attila azt írja, hogy azt mondja, én a ruhákat vagy kidobom, mikor elszakad, ugye, vagy elajándékozom családnak, akinek több gyermeke van, vagy fiatalabbak. De a Facebookon ajándékoznak az emberek tökéletes dolgokat is, mert vettek újat, jobbat, stb. És Attila azt mondja, hogy a csomagolást a garancia végéig megtartom. Vannak hát, esetek, amikor én is.
7: Én erről már lesz, a piciket igen, de én erről már leszoktam. Tehát én, hogyha van helyed hozzá, Attila, akkor oké, de én nem tudom.
8: Úgyse viszed vissza.
7: Ha meg ne adj Isten, vissza kell vinni, akkor meg így el kell, hogy fogadják. Tehát nem kötelező az eredeti kartonjában visszavinni, akkor meg tök mindegy.
8: Nekem az is érdekes, hogy én egy szerencsére volt nálam egy...
7: Csak a számlád legyen meg, azt tedd el.
8: Volt nálunk egy barátunk, akinek ugye egy olyan üzlete van, ahol LED dolgokat árulnak, és kérdeztem, mert mindig, mikor veszek egy égőt, akkor azt mondják, hogy tedd el a számlád, két év garancia
7: és
8: van
7: nyerj.
8: Rá. És ja. Így, nem, hát, ja, hát nyerhetsz is ugye belgrádi lakást, vagy nem tudom én, de ugye az a lényeg, hogy mondtam neki, van, aki visszaviszi az égőt, hogy amúgy megvan a számlája, és két éven belül van, és tudod, garancia alatt, azt tudod, mikor vetted azt az égőt.
7: Igen.
8: Azt mondja, van, persze. Van, sőt, azt mondja, van olyan is, hogy fogják, és beletesznek egy másik égőt.
7: Jaj,
8: és akkor
7: trükkös,
8: azt próbálják visszavinni, és akkor azt mondja, az ott helyszínen kell rájönni, hogy igen, amúgy különben ez az égő, meg ez a márkája, az meg ez a doboz, ez nem ugyanaz, úgyhogy akkor jó próbálkozás volt, Isten, de nem
7: mennyi, sikerült. Mennyit nyert ezzel? Vagy mennyit, jaj, nem tudom. Az emberek ezek elképesztően semmit, okosak. Amint semmit, vannak ilyen nagyon okos emberek.
8: És képzeld el, hogy például most ez mennyire szürreális, hogy mondjuk ott laksz, nem tudom, Palicson valahol, és akkor kiég az égő, és akkor mondta, nem veszek 200 dinári egy új égőt, nem tudom mennyibe kerül, hanem most keresek egy dobozt, akkor bejutsz a kocsiba, akkor elmész a bótig, akkor ott megpróbálod, nem sikerült, akkor hazamész. És elköltötti üzemanyagra, meg nem tudom időben, nem tudom mennyit.
7: Általában szóval nem gondol bele az ember, úgy van vele.
8: De lehet, hogy busszal megy, mert van neki valami jegye, amiben így mehet. Nem tudom igazából, de van minden.
7: Van minden.
8: Múltkor láttam egy olyat, hogy az emberek annyira mindent csinálnak, hogy igazából nálam van most egy olyan, pakolnak ki egy házat, és nézem, hogy valamit matatnak a padláson, és nekem azután meglepő, mondom, hogy mit csinálnak. Hát szedik le az antennát.
7: Az igen.
8: Tényleg, kezdve, hogy régen voltak antennák, ugye? Az antenna, de
7: antenna Hungária.
8: Ezzel mit csinálnak az antenna? Alumíniumot olvasztanak, mondom. Áj, de ilyen van.
7: Nagyon leleményesek vagyunk.
8: Valaki ilyennel foglalkozik.
7: Az ínséges idők megtanították itt az embereket.
8: Hát de tényleg, basszus,
7: leleményesek gondolkodjanak.
8: Van, aki olyanokat csinál, hogy ő lett, és akkor nem tudom, hogy ott is mennyi energiát, nem tudom, mennyit fogyaszt arra, hogy elolvassza például azt az antennát, és akkor most mondjátok meg ti, akik tőlem sokkal okosabbak vagytok, és akkor az megéri?
7: Hát, ha nagyban csinálja valaki, akkor
8: és
7: igen.
8: És mi van olyan ember, aki alumínium kis tömböket vesz, és akkor ő meg mit csinál vele?
7: Én nem értek, hogy ezt kinek adják, de nyilván van rá kereslet. Van itt nálunk Szabadkán egy szubkultúra, akik ezzel foglalkoznak. Tehát van egy közösség, akik ezzel foglalkoznak. Te is tudod, hogy mire gondolok. Tehát, hogy ez nagy biznisz. Tehát ez nyilván nagy biznisz, mert különben nem csinálnak. Nagyon érdekes volt ez, én egyébként néhány kartont most a pár hete lehoztam onnan a lakásból, igen, és elindultam a nagybani piac felé, tudod, a Kvantaska piacra felé, ott van két nagy konténer. És mondom, én ezt eldobom. És akkor mindjárt odaugrottak-e almatermelő fiatal emberek. Töbotti, bratte, mondom, nem kell, mondom, itt van, vigyed. És úgy örült, érted, mint hogyha adtam volna neki egy gyémánygyűrűt, hát az olyan boldog volt.
8: A kartondoboznak?
7: Igen. Hát nem karton, ez ilyen szétvágott kartondoboz, amire ő majd gondolom az almákat leteszi, vagy valaminek ez azért segítség. És akkor úgy örült neki, mint az állat. Van egy garázs, ahova pakolok, már jó ideje, és akkor ezt így ürítjük, vagy kiürítettem most már nagyjából. Ma van az utolsó fázis.
8: Igen. És neked is szép napjaid vannak.
7: Nagyon. És akkor ebbe, és ott összeszedtük nagyon sok olyasmit, amit tényleg most vagy kidobsz, vagy odaadsz olyanoknak tényleg, aki rászorul. és így azonnal megjelent valaki ott biciklivel, hogy de úgy kezdve, hogy ilyen nagy láda összegyűlt.
8: Igen.
7: És akkor nekünk az kell, hát mondjuk, hogy nem, és akkor mindjárt mondta a címet, mondjuk, hogy kihajtottunk az autóba, és már ott voltak a kollégák, és azt már vitték azt el, és áldjon meg az Isten.
8: Leleményesek.
7: Tehát mint hogy egy ilyen 24 órás kamerarendszer lenne, ami figyelő, hogy éppen valahol kidob ki valamit, vagy valami, hogy már megjelentek ott.
8: Tudod, hogy nekem az ilyen leghihetetlenebb ilyen leleményességes töltöttem akkor, amikor volt egy jugom, ami tudod, már itt tönkre ment.
7: Igen.
8: És akkor azt így nem lehetett eladni se, hogy máshoz csak ilyen, tudod, vagy rossz vasba adod el, vagy nagyon olcsón. És akkor az ilyen, tudod, ilyen 100 eurós tétel, vagy valami ilyesmi, mert akkor neked már az a... Én nem is tudom, hogy én őszintén nem tudok visszaemlékezni arra, hogy kerül egy autó olyan állapotba, hogy neked nyűg legyen otthon, de hát biztos megy tönkre, aztán egyszer csak már tényleg úgy vagy valahogy, hogy mindegy.
7: Ismerősöm vett egyszer egy autót, hogy majd eladja, és akkor végül nem adta el, hanem alkatrészenként adta el. És ott rohadt szét az autó az udvarba, tehát mindig szedte el először a kereket, adta el, a gumiabroncsokat, aztán a lámpát.
8: De megérte az úgy?
7: Hát utána lett belőle egy ilyen csontváz az
8: és
7: udvarban.
8: Azt nem adta el?
7: Hát azzal most nem tudom, mi történt, de nagyon lecsupaszította, mindent így eladott róla.
8: De és akkor a lényeg az, hogy rövidítem a sztorit, hogy akkor jöttek a barátaink, a brazíliai barátaink, és akkor megjelentek egy tamítja.
7: Aha.
8: És nem tudom, hogy tudod-e, hogy milyen magas a tamítnak a platója.
7: Na, egyszer beszéltünk erről, hogy ez egy visszatérő téma ebben a reggeliben, hogy milyen magas a tamít platója, de én már meg nem mondom. Na, mennyi? 90? Szóval... Mennyi?
8: De nem tudom én sem, csak hogy magas, aki már látottam. Úgyhogy mindegy, az a lényeg, hogy kérdeztem, hogy hogy kerül fel ez a jugó, mondom erre a tamítra, és mondták, hogy feltolják ők Fosznikon.
7: Aha.
8: Mondom, én ezt megnézem, és voltak négyen, és feltolták. Tehát te meg én nem csináltuk volna meg soha.
7: Ez biztos.
8: Tehát még ott lett volna a Dávid, meg a Viktor, akkor mi négyen nem tudtuk volna ezt föl.
7: Hát jó, de nekik egész biztos tapasztalatuk ebben.
8: Hát ők meg tudják, hogy ez hogy működik, úgyhogy ez egészen fantasztikus, hogy miket képesek így megcsinálni.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
3: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
4: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
5: Műsorajánló.
6: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
7: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
8: 8 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
10: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
11: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
12: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
13: Napjaink és a közelmúlt slágerei nálunk szólnak Pannon Rádió.

0: Hírek, zenék, programok, Pannon Presszó.
1: 8 óra 17 perc van, szép jó reggelt kívánok, szép meleg reggelt kívánok minden kedves rádióhallgatónak, ez itt a Pannon Rádió. Mondom, hogy milyen témák lesznek és várnak benneteket a mai műsorban. Hoztam egy nagyon evés egy olyan témát, ami időnként feljön, az pedig a mikroműanyagok. Mennyire vannak jelen a mikroműanyagok a mindennapokban és hogyan hatnak az egészségünkre? Dr. Csuvik Oszkár gyógyszerésszel és mikrobiom elemzővel fogunk beszélgetni erről a témáról. Ebben a témában mindig vannak ilyen szürke zónák, amit nem értünk, és most igazából hozzuk az aktualitásokat, hogy hol tart most a kutatás ebben a témában. Ezen kívül hozok egy nagyon kalandos úti beszámolót. Faragó Adriánnal készült egy beszélgetés, aki hát egy kalandos motoros túrán van túl, 4 országon át vezetett a Tomosz kis motrával, és ezen kívül Nyári Ákos is érkezik hozzám, a Kalandor Kft. Munkásságát mutatjuk be, mert hogy a Malom Fesztiválon is lehet velük találkozni, az ő tevékenységükről fogunk beszélgetni, és lesznek itt még érdekességek a mai műsorban. Egészen 14 óráig együtt leszünk ma is. Töltsük együtt a munkanapot, hát ha könnyebben, gyorsabban ez egy elszáll Nagyhegyesi Dávid és Fackovics Melissa alkotja a presszós kis csapatot ma.
2: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannon Presszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rt.

0: Reklám. Reklám.
1: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a

0: A kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
0: Újponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
2: Bővebb információ
0: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
0: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot!
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
7: Programajánló.
3: Szent István nap és új kenyér ünnep Magyar Kanizsán. Augusztus 16-án ismét megtelik élettel a város főtere. Koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, kiállítás, vidámpark és gazdag gasztronómiai kínálat vár mindenkit. Fellép a Panna Bálzenekar és Király Linda. Az ünnepi kenyérszegés este 7:30 kezdődik, amelyet Dániel Fi fantasztikus koncertje követ. A rendezvényt idén is tűzijáték zárja. Ünnepeljük együtt államalapító Szent István királyunkat és az új kenyeret augusztus 16-án Magyar Kanizsán.
8: Média támogató a Pannon RTV.

0: 8 óra 30 perc van pontosan, és hatalmas a hőség egész Európában, és éppen ezért meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást Magyarországon. Az országos tiszti orvos péntek éjfélig hosszabbította meg lényegében a hőségriadót, és az egész ország területére szól. Ez a hőségriadó a következő napokban is tartós kánikulára kell számítani, és hát ezért a szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy fokozottan figyeljen saját magára, illetve a környezetében élőkre is, ne csak magunkra figyeljünk. A legfontosabb egyébként a rendszeres folyadékpótlás, és kiemelik a szakértők, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk, hanem egész nap fogyasszunk elegendő vizet. Különösen veszélyeztetettek ilyenkor ugye az idősek, kisgyerekek, várandósok, krónikus betegek és a szabadban dolgozók is. A legmelegebb órákban délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk hosszabb ideig a tűző napon, kerüljük a megerőltető fizikai munkát. Hogyha pedig mégis mennünk kell, akkor egyértelműen viseljünk világos, jól szellőző ruhát, fejfedőt, napszemüveget és magas faktorszámú fényvédőt is használjunk, vigyünk magunkkal vizet. Soha ne hagyjuk a gyerekeket, vagy idős embert, vagy házi állatot az autóba, még néhány perccel sem. Mert hogy a jármű utastere az rendkívül gyorsan, életveszélyesen felforrósodhat, ezt mindig nagyon fontos kiemelni. A szakemberek egyébként arra is figyelmeztetnek, hogy a hőség miatt jelentősen megnőtt a szabadtéri tüzek száma, és ezért lehetőség szerint kerüljük a szabadban a tűzgyújtást, és ne dobjuk el az égő cigarettacsíkeket sem. Akinek nincs lehetősége megfelelően lehűteni az otthonát, az keressen fel légkondicionált közösségi helyiségeket. Hűtsük magunkat, amennyire lehet. Én mindig hozzáteszem ilyenkor, hogy hát, hogyha délután szabadok vagytok, akkor egy medencés csobanás az mindig jól jön, vagy mindig frissítően tudhatni. Egyébként van ezzel szemben egy nagyon nagy érdekesség, miközben ugye Európa fuldoklik a hőségtől, az antarktiszi hideg hullám elérte Új-Zéland déli szigetének egyes részeit, és egészen a tenger szintig havazást, valamint a rendkívüli hideget hozott, ami az utak lezárásához, illetve az iskolák működésének fennakadásához vezetett.
1: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

8 óra 45 perc van pontosan. Képzeljétek el, az alacsony vízállás miatt ismét láthatóvá váltak a második világháborús német hajók a Duna-Szerbiai szakaszán, a román határhoz közeli Prahovónál. A legutóbb egyébként 4 évvel ezelőtt történt ilyen, amikor szintén rendkívül alacsony volt a folyó vízállása. A csaknem 80 éve a folyó fenekén nyugvó hajótestek egyébként nem csak történelmi emlékek, hanem a hajózás biztonságát is veszélyeztetik. A Duna ezen a szakaszon fontos nemzetközi vízi útvonal, amelyen a Fekete-tenger felől érkező hajók a prahovói kikötő felé közlekednek, ezért varancsok komoly akadályt jelentenek a hajóforgalom számára. A Vaskapu szoros utáni szakaszon a hajókon még fel nem robbant gránátok is vannak, illetve a roncsok, még magasabb vízállás mellett is ellehetetlenítik a hajózás bizonyos részeken. A roncsok miatt a folyó 6 kilométeres szakaszán csak egy szűk 50 méteres csatornán lehet hajózni, ezért a szembejövő hajók gyakran több órát is várakoznak kerülésre vagy kitérésre, ugyanis nincs lehetőség. Az utóbbi 20 évben többször is felmerült, hogy kiemelik a második világháborús hajókat a folyóból, ám pénzhiány miatt ez csak néhány éve kezdődött el. Az Európai Unió 2022-ben 16 millió eurót biztosított erre a célra. A 21 közül eddig 3 roncsot távolítottak el a folyóból, míg 4-et sikerült mélyebbre ásni, hogy ne zavarja a hajózást. A szakértők szerint a munkát a máig aktív robbanószerek nehezítik, és természetesen veszélyeztetik is. Éppen a megközelítés veszélyessége akadályozta eddig a színes fém tolvajokat, illetve a kincskeresőket is, hogy a roncsokba bújva ugye fosszák ki a 8 évtizedes maradványokat.

cor, ești moște. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei. A Panorádióban.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112 www.nordent.rs.
4: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Társadalmi célú felhívás.
6: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024-554-600. 024-554-600.
7: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
8: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával. Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
9: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
10: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
9: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
10: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
9: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
0: Pannon Rádió.
11: Az interneten

9 óra 14 perc van. Képzeljétek el, a MOL új európai alapítvány megszűnése miatt az idei évre megítélt támogatást nem kapja meg a Green Future Festival. Ezt jelentették be a szervezők a rendezvény hivatalos Facebook oldalán egy videóban. A támogatás elmaradása miatt T-Daddy koncertjét lemondták, csütörtökön pedig nem lesz nagy színpados program. Emellett a VIP részleget is megszüntetik. A VIP jegyek visszatérítésére az Affinity-n keresztül gondoskodnak, ezt is elmondták a szervezők. Ugyanakkor a csütörtöki napon sem maradnak program nélkül a fesztiválozók. A két további színpad a tervek szerint megnyitja a fesztivált. A helyszínen a csütörtöki napi jegyára pedig 1000 dinárba fog kerülni. Péntektől pedig ismét három színpad várja majd a látogatókat.

szó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, tál, válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark

0: Kertészváros beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
0: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Programajánló.
3: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
4: Média támogató a Pannon RTV.
5: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: 9 óra 32 perckor szeretném felhívni a figyelmeteket egy különleges égi jelenségre. Hamarosan augusztus 12-én éri el ugyanis a csúcspontját a Perseid, a meteorraj. Az év legjobb, de legnagyobb és legszebb csillaghullásáról van szó. Biztosan ismeritek már ezt a meteorrajt, mindig beszámolunk róla minden évben. A legjobb élmény érdekében nagyon is érdemes a városok fényétől távol nyílt területet választani, hogyha szeretnétek megnézni a hulló csillagokat. Ugye csak ilyen helyen zavartalanon látható az égbolt. A Perseid, a meteorraj aktivitása egyébként nem korlátozódik egyetlen éjszakára, ez fontos kiemelni. A maximum azonban az augusztus 12-én lesz, maximum előtt és utáni egy-egy hétben is érdemes azért az eget kémlelni. Idén a hold sem zavarja majd a megfigyelést. Egyébként augusztus 12-én éppen este részleges napfogyatkozás lesz, a hold és a nappal együtt fog lenyugodni, így a meteorok megfigyelése sötét, lényegben könnyebb lesz, mert hogy sötét lesz az égbolt. A nap folyamán további látványos jelenségek is követik majd egymást, hajnalban a Mars és az NGC 2129 nevű nyílt csillaghoz hallom az együttállását lehet megfigyelni. Inkább a tapasztalt távcsöveseknek szól ez az info. Hajnali 5 órakor alacsonyan a keleti égbolton a Merkur, a Jupiter és a rendkívül vékony holdsarló különleges együttállását is meg lehet majd tekinteni, hiszen a három égitest alacsonyan a látóhatár közelében sorakozik majd. Kora este következik a napfogyatkozás, naplementekor egy vastag napsarló lesz látható, miközben Grönlandon, Izlandon, majd Spanyolországból pedig teljes napfogyatkozást lehet megfigyelni.
1: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

9 óra 43 perckor egy zenei program ötlet a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány hagyományos városnapi hangversenyét augusztus 27-én csütörtökön 8:30-kor tartja majd a Szabadkai Zsinagóga parkjában. A Mozidallamok a parkban című koncert a filmzene legszebb alkotásaiból fog válogatni. A közönség Ennio Morricone, Hans Zimmer és Queen felejthetetlen dallamai mellett olyan ikonikus filmek zeneit is hallhatja, mint például a Rocky, a Keresztapa, a Forrest Gump vagy a Karib-tenger kalózai. A koncerten felcsendülnek a Valami Amerika című film betétdala is, amivel ugye Szolnoki Péter emléke előtt tisztelegnek majd az előadók. A Bombon együttes alapítójaként, illetve énekeseként Szolnoki Péter a magyar könnyűzene meghatározó alakja volt, így a dallal a művészek szeretnének méltó módon emlékezni rá. A koncerten közreműködik a virtuózó orkesztra, Zsiga Pál hegedűművész, koncertmester, zenekarvezető, Alexana Bella vokál, Konc Antonio vokál, Bognár Georgina harmonikán, Varga Iván zongorista és dr. Paskó Csaba fog vezényelni, a rendezvény pedig ingyenesen látogatható.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: 10 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Csak negyed kapacitással működik a Gyerdáp vízerőmű a rendkívül alacsony dunai vízállás miatt, közölte Dubravka Djedovic Handanovic szerb bányászati és energiaügyi miniszter. A történelmi mélypontra süllyedt vízhozam miatt rendkívüli helyzet alakult ki, ezért az energiaellátás biztonságának fenntartása érdekében fokozott összefogásra van szükség az ágazatban, mondta a tárcavezető. Hangsúlyozta, hogy bár a vízerőmű teljesítménye jelentősen visszaesett, minden berendezés üzemkész, és a rendelkezésre álló vízmennyiség teljes egészében villamos energiatermelésre használják fel. Arról is beszélt, hogy a villamos energia tőzsdei ára meghaladta az 500 eurót megawattóránként, amire a 2022-es energiaválság óta nem volt példa. Ami viszont jó hír, hogy a széntermelés az elmúlt hónapokban stabil volt, és a téli fűtési szezon előtt továbbra is elsődleges cél a készletek növelése. Egyre súlyosabb károkat okoz a hosszantartó kánikula és a csapadékhiány a mezőgazdaságban. Északbácskában a földek teljesen kiszáradtak, a gazdák szerint egy egész évnyi csapadékmennyiség hiányzik a talajból. Szinte minden szántóföldi növényt megviselt az aszály, a legnagyobb kárt a kukorica sinylette meg, sok táblát silóként hasznosítottak, mert termésre alig lehet számítani. A nagy hőség az állatokat is megviseli, a gazdák ilyenkor ventilátorokkal hűtik a teheneket, és nagyobb figyelmet fordítanak a takarmányozásra, mert a meleg a tejtermelésre is hatással van. A szárazság miatt egyre nagyobb szükség van a furt kutakra is, a szakemberek szerint azonban a talajvíz szintje is folyamatosan csökken, és bár korábban a téli csapadék még pótolta a nyári vízhiány egy részét, az utóbbi években ez egyre kevésbé jellemző. Ha ez a folyamat folytatódik, néhány éven belül Vajdaságban komoly gondok jelentkezhetnek a kutak vízellátásában is. Meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást Magyarországon. A szakemberek megfeszített munkájának köszönhetően egyelőre továbbra is biztonsággal üzemeltethető a paksi atomerőmű még működő turbinája, közölték a védelmi munkacsoport keddi értékelésében. A közlemény szerint a következő napokban 40-42 fokos csúcshőmérsékletet mutatnak az előrejelzések, ezért az országos tisztifőorvos meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig. Akkor az előrejelzések szerint egy hidegfronthoz átmeneti enyhülést, pár napig nem lesz 30 foknál melegebb, jelezték. Kiemelték, a hidegfront nem hoz annyi csapadékot Magyarországra, hogy javítson az aszályhelyzeten, de Ausztriában eshet annyi, amennyi megemelheti a Duna rekord alacsony vízállását. A tájékoztatás szerint jelenleg pár centiméterrel magasabb a vízszint, mint ami szükségessé tenni a paksi atomerőmű utolsó működő turbinájának leállítását is. A számítások szerint a következő napokban már lassú javulás várható, de a többi turbina újraindításához a szükséges vízszintnek tartósan meg kell maradnia. Jelentősen módosul az idei Green Future Fesztivál programja, elmaradt T-Deni koncertje, csütörtökön pedig a nagy színpad sem nyit ki. A szervezők közlése szerint a fesztivált ugyanakkor megtartják, a program kisebb változtatásokkal folytatódik. A rendezvény Facebook oldalán közzétett tájékoztatás szerint a változás oka, hogy a MOL új Európa alapítvány megszűnését követően az idei évre megítélt támogatás nem kerül kifizetésre. A kieső forrás miatt a szervezők több nehéz döntést is meghoztak, amelyek a programokat és egyes szolgáltatásokat hatásokat is érintenek. A Green Future Festival azonban már augusztus 13-án csütörtökön megkezdődik. A Red Bull Stage és a Jägermeister Stage várja a látogatókat. A helyszínen megvásárolható csütörtöki napi jegyára 1000 dinár lesz. A szervezők tájékoztatása szerint péntektől ismét 3 színpadon folytatódik a fesztivál programja.
3: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelenleg 36 fok van, vörös meteorológiai riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt, országszerte tombol a kánikula, egyes helyeken akár a 40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet.
0: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: Reklám.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
0: Bomax. Panorádió. A terem.

0: 10 óra 17 perc van a Presszó folytatásában, egy pedig egy érdekes beszélgetést hallhattok Faragó Adriánnal, aki nem hétköznapi motoros túrán van túl, 4 országon át vezetett a kis Tomos motorjával. Szlacki Csilla kérdezte erről a túráról.
1: A következő témában egy nagyon izgalmas és érdekes motoros túráról fogunk beszélgetni. Vendégem nem más, mint Faragó Adrián, a vajdasági Free Bikers motoros klub elnöke és alapítója, aki nemrég tért vissza egy túráról. Szia Adrián, üdvözöllek!
2: Hello, sziasztok!
1: Nos, hát akkor mesélj arról, hogy honnan jött az ötlet, hogy ne kényelmes túramotorokkal, hanem kis motorokkal vágjatok neki az Alpoknak és 4 országnak. Mesélj ezekről a helyszínekről, mik voltak a tervek.
2: A fő lényeg az, hogy a nagy motorra mentünk volna, az már nem lett volna érdekes, mert ahova mindenki meg tudja tenni ezeket a kilométereket. Ez volt benne kihívás, hogy a régi szlovénoknak a motorjai, Tomosok, azok bírják-e vagy nem bírják, de hála Istennek gond nélkül kibírták az egész utazást. Ketten mentünk, egyik ismerősöm Topolyai, Misinski Sándor, meg én mentem, innen mentünk gondolom Vajdaságból, az útvonal ment Gornya-Stubicáig, horvátoktól, és utána mentünk tovább.
1: És hát ugye kis motorral teljesen más a táj, nem elrepülsz a táj mellett 130-al, hanem benne vagy. Milyen volt ez a lassabb, közvetlenebb ritmus?
2: Nekem jó. Azért hajtom mindig a kicsiket. Lehet nézelődni. Időben meg lehet állni, hogyha szeretnék valamit, éppen egy képet szeretnék csinálni, vagy videót szeretnék csinálni. Szebben meg lehet látni tájat is.
1: Milyen a felkészülés egy ilyen útra?
2: Ilyen alapvető dolgok, hogy olajat, például benzinbe jobb minőségűt, nem ilyen, nem tudom milyen ócskább terméket, hogy bírja az ilyen a motor is. Legyen a motornak kenyése, még jobban bírja a hőátvitelt. Még ilyen alapvető dolgokat, ne adj Isten, gyertya kiég, vagy ilyen platina, mivel platinás gyújtások vannak, régi típusúak, de voltak segítségek is, úgyhogy pár szponzor. Topolyáról például Kolosz, a Shimimoto, Szabadkáról, akkor voltak a Roller Verbász, volt akkor a Mototechna Noviszád, meg az MRG, a gólaiak, a Gazsó Olivérék. Azok segítettek ilyen alapvető, ilyen apró dolgokkal, alkatrészeket. De hála Istennek nem kellett használnunk semmit. Ahogy becsomagoltam, az úgy is maradt, nem kellett semmi.
1: És voltak-e olyan veszélyes szakaszok, amikre azért oda kellett figyelnetek? Tehát megkövetelte a lélek jelenlétet?
2: Hát persze, amikor mentünk fölfel a Stelvion, ott azért kihívó kanyarok voltak. De ugye a kanyarfogók is fölrakják a videókat, elég sokan esnek. Hála Istennek nekünk ilyen problémánk nem volt. De az oda kellett figyelni. Az autóbuszoktól kezdve a legnagyobb járművek, nem jó veszi a kanyart, az ember letolja egy-kettő.
1: Melyik szakasz volt a leglátványosabb és melyik a legembert próbálóbb?
2: Nagyon nem gondolkoztam rajta. Szépnek szép volt, az kegyetlenül, csak üljek a motorra és guruljak. Az a fő lényeg.
1: Kismotoros tempónál hogyan lehet együtt tartani a csapatot?
2: Nagyon nehéz. Mert én például tartom a 60-at, hogy jön egy körforgalom, na, akkor többiek leszakadnak, na, mire én megállok, a következő dudár rám, akkor mély állok, és akkor így nagyon nehéz összetartani. De hála Istennek sikerült valamennyire összekovácsolni az embereket.
1: Ezt fizikailag is ki kell tudni bírni. Volt olyan pillanat, amikor a többiek azt gondolták, hogy hát most már ebből egy kicsikét elég volt?
2: Nekik igen, nekem nem. Csak nyugtattam őket.
1: Te ilyenkor próbálsz jó hatást gyakorolni rájuk?
2: Én próbálok mindig majd nyugtatni a környezetet. De akkor akinek borul a csésze, de embertől függ.
1: Hogy kezeled ezeket a helyzeteket?
2: Szépen csak megállunk, azt pihenünk. Na akkor szépen jön a szép szövegelés, elmesélem a dolgokat. Meg volt az úton elején beszélve az egész, hogy ezt muszáj kibírni, mert erre vállalkoztak. Úgyhogy nem lehet csak úgy feladni. Ezért kilométerre vagyunk innen, akkor most ő hogy megy haza? Ahogy az elején minden meg volt szépen beszélve, azt nagyjából ugyanúgy be kell tartani.
1: Mit szóltak a helyiek, meg a többi autós motoros, amikor meglátták ezt a kismotoros karavánt a Serpentineken?
2: Nagyon meg voltak lepődve. Nagyon sokan nézték is, meg pont azért megálltak, hogy megnézzék a motorokat. Meglepő módon elég sokan föl is ismerték a motorokat, hogy Tomosok.
1: Ezek a Tomosok mennyire vannak ekkora kilométerekre tervezve?
2: Ez általában ilyen faluba, városokba. Elmegyek nagyjából max 50-60 kilométer. De nem úgy, hogy elmegyek 2000-200 kilométer. De hála Istennek akkor is a szlovénok jól összerakták, kitalálták jó őket. Bírják a strapát.
1: És neked mi az a legmeghatározóbb élmény vagy vicces sztori, ami azonnal beugrik, ha visszagondolsz pillanatokra, ami ezt a túrát illeti?
2: Csak egyet mondok el, mert sok van benne. Beértünk Olaszországba, és elég jó, be volt borúva, felhőszakadás, meg fehér felhők voltak, úgyhogy jégnek is kinézett. Egyszer csak elkezdett szakadni az eső, szó szerint felhőszakadás. Mivel első nap nem bírtunk tisztálkodni, ezért én kimentem szépen a szakadó esőbe, szó szerint letusultam. Mindenki nevetett, félmeztelenül, azt én tisztálkodtam.
1: Ha az Alpok és a négy ország
2: tisztálkodni, ezért én kimentem szépen a szakadó esőbe, szó szerint letusultam. Mindenki nevetett, félmeztelenül, azt én tisztálkodtam.
1: Ha az Alpok és a négy ország megvan kismotorral, merre vissza legközelebbi utatok?

0: Meg engem az interneten.
1: Igazából az emberek felnéznek rád, és már van egy követő táborod. Ha a hallgatók közül valaki hasonló őrült túrába kezdene, mit tanácsolnál nekik?
0: Nyugodt idegrendszer. Főként csak ez.
1: Te honnan meríted a nyugalmadat és a kitartásodat?
0: Van erre egy történetem. Volt a motoros találkozom Horvátországban, és egy szlovén öreg bácsi leállította a zenét, és így megfogta a vállamat, odahívott, most elkezdte a népeknek mondani azt, hogy ekkora szíve, meg ekkora lelke, így összefonva, sok embernek nincsen, mint én nekem. Jó esett, amit mondott, hogy ritka az ilyen dolog, hogy bármit hajtok, bármiről legyen szó, én minden szívű, meg lélekből csinálok. Úgyhogy én nekem ez egy hatalmasan jó esett.
1: Beszéljünk egy kicsikét a te privát motorozási szokásaidról. Ugye itt mikrofonon kívül én rákérdeztem, hogy hát most jelenleg mivel jöttél ide a stúdióba, és azt mondtad, hogy hát ugye van több motorod is.
0: Hát most, ha nem számolom meg pontosan, akkor csak most mondok 15-öt.
1: És amivel most ide jöttél a stúdióba, az milyen típusú gép?
0: Itt Szabadkán vettem azt ott a pedált, azokat az olasz motorokat.
1: És mi a véleményed ezekről az olasz motorokról? Már látom én is, hogy sokan vásárolják.
0: Nekem eddig jó, keveset fogyaszt. Jó van, én olyan olajat rakok bele, amit én gondolok, nem hallgatom én a szerviznek a dolgait. Minőségesebb alkatrészeket mindent használok, és bírja a strapát. Úgy járattam be, hogy a feleségemet fölütettem hátra, de még ő se tudta. Végigmentünk egész Magyarországon, egész Ausztrián, egész Szlovénián, egész Horvátországon és haza. Be lett járatva a motor. Fogyasztás még meglepő volt, mert csak 65 euró ment ez üzemanyagra.
1: És vannak olyan vágyaid, így az utolsó kérdésként, ami a motorozást illeti, hogy beszerezz egy-két olyan gépet még, ami a terveid között van?
0: Vannak persze, de lassan idővel. Most már ezek olyan motorok, amit most már nem nagyon lehet beszerezni. Nem minden sarkon árulnak, de ha árulnak, akkor elég drágák. Az árukat most már megkérik.
1: Hát Adrián, én további kellemes kilométereket kívánok neked, Faragó Adriánnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem volt, és beszállott a stúdióba. Köszönöm.

0: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
0: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Műsorajánló.
5: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.
6: 91.5. A jó választás.

10 óra 35 perc van. A folytatásban hoztam nektek egy bulvárhírt, amit hát annyira nem szoktam, de hát eléggé rendszerkritikus, illetve társadalmilag érzékeny is, úgyhogy elhoztam. Ariana Grande a hírek szerint, képzeljétek, a jelenlegi turnéja után egy időre vissza fog vonulni a nyilvánosságtól. A döntés hátterében pedig az állhat, hogy az elmúlt időszakban rengeteg komment, illetve találgatás jelent meg a külsejéről, különösen a testsúlyáról. A világsztár korábban is többször hangsúlyozta, hogy senkinek sincs joga mások testét vagy egészségügyi állapotát véleményezni, mert kívülről sosem lehet tudni, hogy mind megy keresztül valaki. Ariana szerint még a jó szándékúnak szánt megjegyzések is árthatnak. Az eset ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy milyen komoly következményei lehetnek a közösségi médiában zajló folyamatos ítélkezéseknek, még ugye akkor is, hogyha valaki a világ egyik legismertebb előadója, és valószínűleg hozzászokott az ilyesmihez. 4 napja jelent meg egyébként Ariana új videoklipje is, ami hát elég durvára sikeredett. Hogyha érdekel benneteket, akkor nézzétek meg, fent van már a YouTube-on. Petal, a dal címetet beírjátok, hogy Ariana Grande Petal, és akkor végig követitek ezt a kis történetet. Nem akarom lelőni a point, nem akarok spoilerezni, úgyhogy amennyiben érdekel benneteket egy kicsit Ariana munkássága és egy kis társadalom, illetve rendszer kritikára van szükségetek, akkor nézzétek meg. Én most egy vidámabb dalt hoztam el nektek itt a Panorádióban.

0: and I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Reklám.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
6: A Pannonpresszót támogatta a Fontana.
7: Ha fürdőszoba,
6: akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

10 óra 44 perckor hoztam egy érdekességet, ami a topolyaiaknak lehet érdekes, mert ő szeptember 18-ára kvízjátékra invitálja a Juhász Erzsébet könyvtára lakosokat, hogy a topolyai napok rendezvénysorozat keretében az érdeklődők összetudják mérni a tudásukat a városukról. Az eseményre 3-6 tagú csoportok jelentkezését várja a könyvtár Facebook oldalán, üzenetben vagy a 0-24-7-11-7-25-ös telefonszámra szeptember 14-éig. A magyar nyelvű Ki mit tud topolyáról műsor vezetője Bogárdi Zsolt lesz.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
0: 11 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Ma tetőzik az idei nyár egyik legerősebb hőhulláma Szerbiában, az ország nagy részén 40 Celsius fok körüli hőmérséklet várható, a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet pedig továbbra is vörös riasztást tart érvényben a rendkívüli időjárás miatt. A nappali hőség mellett a meteorológusok szerint trópusi éjszakákra is számítani lehet. Emellett a hidrológiai helyzet is kedvezőtlen. A Duna vízszintje történelmi mélypontra süllyedt, ami az energetikai rendszert is komoly kihívások elé állítja. Stabil az áramellátás Szerbiában, de a következő időszakban sem számíthatunk a Duna vízállásának jelentősebb emelkedésére, nyilatkozta a szerbiai RTV-nek Dusan Zsivković. A szerbiai villanygazdaság vezérigazgatója kiemelte, hogy a villamos energia ellátás stabil, a lakosságnak és a gazdaságnak nincs oka az aggodalomra, mert az EPS felkészült erre a helyzetre. Minden hőerőművi kapacitás működik, a vízerőművek pedig a vízhozamnak megfelelő üzemmódban termelnek, tette hozzá. A hiányzó energiát a piacról biztosítják. Szavai szerint a vaskapu vízerőművek termelése a rendkívül alacsony vízállás miatt jelentősen csökkent. Várakozásai szerint az alacsony vízhozamú időszak folytatódni fog, ami az Alpokban télen hullott kevés hó következménye. Magyarországon csak nem 400 helyen volt szabadtéri tűz a hőségriadó kihirdetése, vagyis július 30-a óta, tájékoztat az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A beszámoló szerint csak hétfőn 96 esetben riasztották a kánikulában kigyulladt tarló, bozótos és lángra kapott erdő miatt a tűzoltókat, az év egészében pedig 8-an sérültek meg szabadtéren keletkezett tüzek miatt. Az MTI értesülése szerint halálos áldozata is volt a hőségben felcsapó lángoknak. Hétfőn a Vas megyei Zsenyén kapott lángra a száraz aljnövényzet, és a tűz átterjedt a közeli erdős területre is. Egy férfi még a tűzoltó kiérkezése előtt megpróbálta megfékezni a tüzet, ennek következtében azonban olyan súlyosan megsérült, hogy mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani, ahol később meghalt. A Majsai úti körforgalom kiépítésének második szakaszában lebontják a Majsai hídlábánál található épületet, jelentette be a Facebookon Góli Csilla. Szabadka alpolgármestere közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy az épület, amely egy fatelep volt, nem áll műemlékvédelem alatt, ezért nincs akadálya az elbontásnak. A bontási munkálatok akkor kezdődnek, amikor a körforgalom építésének második szakaszához érnek. A beruházás célja a Majsai úti közlekedésnek rendezése és a forgalom biztonságosabbá tétele.
0: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 37 fok van, országszerte tombol a kánikula, egyes helyeken akár a 40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A nagy meleg szombatig tart, azután 30 és 35 fok közötti hőmérsékletet mérhetünk majd Szerbiában.
3: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Reklám.
1: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kára György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka, 024 555 001.

11 óra 17 perc van, a folytatásban hoztam egy érdekességet. Csúcsra jár a tömegturizmus, képzeljétek el, saját lakosságának a kétszerese özönlik Spanyolországba, nem máshova. Az Amadeus Travel Intelligence és az ENSZ turisztikai világszervezetének friss jelentése szerint ugyanis továbbra is Spanyolország Európa legtöbbet keresett és legtöbbet foglalt úti célja. Az ország turisztikai minisztere szerint 2026-ban akár 100 millió külföldi látogató is érkezhet. Mivel Spanyolország lakossága mindössze 48 millió fő, mindössze, zárójelbe, ez egy az egyben azt jelenti, hogy idén több mint kétszer annyi turista fordulhat meg az országban, mint ahányan lényegében ott élnek. Az európai desztinációk iránt leginkább egyébként a japán utazók érdeklődése nőtt meg, onnan érkező foglalások száma 19%-kal nőtt egy év alatt, és az is érdekesség, hogy nem a fiatal hátizsákos utazók járják a csúcsra ezt az európai turizmust, vagy ezt az úti célt, hanem a legtöbb utazást 46-tól 65 év közötti korosztály foglalja le, ezt mondják a rideg adatok. Egyébként Európa legtöbbet foglalt úti céljai a következők. Az első helyen Spanyolország, mint ahogy azt említettem, a második helyen Olaszország, majd Franciaország, az Egyesült Királyság, Németország, Kazahsztán, a hatodik, mondjuk ez nekem olyan meglepő, a hetedik, Kazahsztán után Törökország, Portugália, Norvégia és a tizedik Görögország.

A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját. 1, 2, 3

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az árpor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

0: Anorádió a te hangod. A mikroműanyagokról egyre többet hallunk. Ugye ott vannak az ivóvízünkben, az élelmiszereinkben, a levegőben, sőt, kutatások szerint már az emberi szervezet különböző részeiben is kimutathatók. De mit jelent ez az egészségünkre nézve? Mennyire kell aggódnunk, és mit tudunk tenni azért, hogy csökkentsük egy kicsit így a kitettségünket? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk most dr. Csúvik Oszkár gyógyszerésszel, illetve mikrobiom elemzővel, aki hamarosan egy izgalmas workshopot is tart a Malom Fesztiválon. Ugye cél az, hogy közérthetően mutassa be a mikroműanyagok, illetve a bélrendszerünkben élő mikrobiom kapcsolatát. Szárpusz, üdvözöllek, Oszkár, a Panorádióban.
1: Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Én úgy gondolom, hogy kezdjük először is az alapoknál. Szóval mit nevezünk pontosan mikroműanyagnak, és hogyan kerültek ezek lényegében a környezetünkbe?
1: Tehát a mikroműanyagok azok most úgy definiálja a tudomány, hogy egy mikrométer és 5 milliméter közötti tartományba eső műanyag részecskék. Ettől pontosabb meghatározást adott már az Európai Unió is 2024-ben. Ezt annyira nem is részletezném, de lényeg, hogy megkülönböztetünk töredékeket, tehát fragmentumokat és mikroműanyag szálakat. Mikroműanyag részecskék vagy fragmentumok, ezek nagyobb műanyag részecskéknek a töredezéséből, kopásából keletkeznek, míg a mikroműanyag szálak, ezek szintetikus műanyagból, szintetikus ruházatból keletkeznek, akár ahogy hordjuk őket, vagy mosással is.
0: Nagyon gyakran halljuk azt, hogy mindenhol ott vannak. Ez mennyire igaz? Milyen hétköznapi forrásokból találkozunk velük mondjuk a leggyakrabban?
1: Igen, hát sajnos mindenhol megtalálhatók, kezdve onnan, hogy a levegőben, folyóinkban, tengerekben, tehát ahogy a környezetbe kerül egy műanyag zacskó, vagy bármilyen műanyag hulladék, az idővel ugye elkezd öregedni, töredezik, és akkor ebből ugye keletkezhetnek mikroműanyagok. Ugye, hogyha csak belegondolunk, hogy a folyóinkban, Tiszában, Dunában mennyi műanyag hulladékot látunk, az csak az a látható, amit ugye szabad szemmel tudunk megfigyelni, de azon kívül ugye mikroműanyagok is ott vannak. Ugye folyókból azután tengerbe kerül, ugye ott is vannak ilyen hatalmas nagy szemétszigetek már az óceánokban, és magával az időjárás után, akár széllel, többféle úton a termőföldekre is oda kerül. Na most itt már ott tart a tudomány, hogy tudja azt vizsgálni, hogy növényeket, hogy megnézték, hogy fel tudják esetleg venni a gyökereiken keresztül, és hát kiderült, hogy igen, a legapróbb részecskék bejuthatnak ugye a növények szervezetébe, így a felszívódnak és a levelekbe és a terményekbe is bekerül. Ugye ezen kívül, ha csak a szűkebb környezetünket nézzük, akár ott vannak a kásban is, egyrészt azzal, hogy műanyag tárgyakat használunk, és azoknak a kopásából is, akár a konyhában. Tehát, hogyha például mixerezéshez egy ilyen idősebb műanyag edényt használunk, akkor nyilván a súrlódásból eredően keletkeznek ott mikroműanyagok, vagy hogyha műanyag vágódeszkát használunk, akkor ott a vágással is szintén keletkeznek, valamint ugye azzal is, hogyha szintetikus ruházatból, tehát ilyen poliészter, poliamid alapú ruhákat hordunk, mert ezek is öregednek, és ebből is mikroműanyag szálak keletkeznek, levegőbe kerülnek, vagy bárhol, de a lakásban is ezt belélegezzük, és bejuthat utána a szervezetünkbe.
0: Az utóbbi években nagyon sok kutatás jelent meg ebben a témában. Mit tudunk ma biztosan a mikroműanyagok egészségügyi hatásairól, és mi az, amit még így vizsgálnak a kutatók?
1: Hát igen, nagyon sok kutatás jelenik meg, és nincs azért konszenzus, hogy pontosan milyen egészségügyi hatásaik vannak. Az biztos, hogy megjelennek a szervezetbe, tehát ugye élelmiszerrel bekerülhetnek, akár meg ugye a levegővel is, és ivóvízzel is. És a bélrendszerben ugye nagy részük azért utána áthalad, de bizonyos százalékuk felszívódik a beleinkből, és bekerül az érrendszerünkbe, és ahogy már bekerült a keringésbe, akkor onnan bármelyik szervünkhöz el tudnak jutni. Ugye azt tudták már kimutatni, hogy az agyunkban megjelentek mikroműanyagok a reproduktív szerveinkben, akár női, férfi, tehát a férfi herékből is kimutatták már. Az, hogy pontosan milyen egészségi hatásai vannak, ezt még kutatástárgyát képezi, de az biztos, hogy nem jó, hogy ott vannak.
0: A felvezetőben elmondtam, hogy a Malom Fesztiválon tartani is fogsz egy workshopot, az egyik központi témát pedig a mikrobiom lesz. Hogyan befolyásolják a mikroműanyagok a bérrendszerünk működését és a mikrobiom egyensúlyát?
1: Tehát ebben is az utóbbi időben jelentek meg kutatások. Ugye azt látjuk, hogy a bérrendszerben a baktériumok közössége, tehát a mikrobiom az több tényező hatására is megváltozhat. Ezek közül az egyik a mikroműanyagok jelenléte. Ezen kívül ugye antibiotikumok, alkohol, egyéb gyógyszerek, a stressz, akár az étkezés is befolyásolhatja, de a mikroműanyagok is. Hát a baktériumoknak van egy nagyon érzékeny ilyen kommunikációja egymás között, ezt quorum sensingnek nevezzük. Ezt a folyamatot tudják megszakítani a mikroműanyagok, és igazából összezavarják úgymond a bélbaktériumainkat, és ezáltal egyesek jobban el tudnak szaporodni, másoknak a kolóniái visszaszorulnak, és ezáltal ugye felborul ez az úgymond ökoszisztéma, tehát és ilyen diszbiózis alakulhat ki.
0: És mit ajánlasz? Milyen egyszerű változásokkal tudjuk csökkenteni a mikroműanyag kitettségünket így a mindennapokban? Mire kell figyelni?
1: Hát leginkább használati tárgyainkat, hogyha lecseréljük műanyagról egyéb más anyagból készült tárgyakra, tehát akár hogyha ilyen konyhai edényeket mondanék példának, vagy műanyag tányérokat, amin vágni szoktunk, vagy ami kopásnak van kitéve. Tehát, hogyha megnézünk otthon régi edényeinket, akkor belülről akár láthatjuk is, hogy mennyire elkoptak már, és hát ugye ez a kopás az azzal jár, hogy mikroműanyag képződik, és ugye az ételkészítés közben történik általában, amit belekerül közvetlenül az élelmiszerünkben, amit utána meg is el is fogyasztunk. Ezen kívül még, amit már az elején is említettem, tehát a szintetikus ruházatnak, tehát poliészter, poliamid ruhák helyett inkább próbáljunk meg természetes anyagokból készült ruhákat választani, tehát vászon, vagy len, vagy ilyen hasonló anyagból készült ruhákat.
0: Gyakran találkozunk a közösségi médiában ilyen ijesztő állításokkal. Mennyire kell tartanunk így a mikroműanyagokról? Hol húzódik meg lényegében a határa? Jogos aggodalom, illetve a túlzott pánikkeltés között hol van az egyensúly?
1: Nem kell pánikolnunk ettől, viszont egy tudatos vásárlói attitűdöt kellene kialakítanunk, illetve egy akár otthon a konyhánkban is egy tudatos konyhatechnikát, és ugyanígy a ruházat kapcsán is egy tudatosabb ruhaviselésre és vásárlásra kellene váltanunk.
0: Térjünk rá még egy kicsit a workshopodra. Kinek ajánlod ezt a workshopot? Csak azoknak, akik mélyebben érdeklődnek a téma iránt, vagy bárki számára hasznos lehet?
1: Igazából bárkinek ajánlani tudom, mert az alapoktól fogunk indulni, és akkor valamilyen szinten belemegyünk tudományos pontszolgatásokba, de ettől függetlenül tényleg mindenkinek ajánlani tudom.
0: Oszkár, köszönöm szépen az információkat, szerintem sokat tanultunk ebből a beszélgetésből.
1: És köszönöm a beszélgetést és a meghívást.

0: Vagy ha a fontana, a fürdőszoba, akkor fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Műsorajánló.
2: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fir-firkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
1: Reklám.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
1: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

11 óra 47 perc van, és hoztam egy jó hírt a Rúzsa Magdi rajongóknak, mert hogy a Megasztár című tehetségkutató nyerteseként berobbant a vajdasági származású előadó művész augusztus 15-én szombaton 21 órától lép közönség elő a Nagy Parkban, a felállított színpadon a Szent István napi ünnepséghez kapcsolódóan, úgyhogy Palicsra érkezik Rúzsa Magdi. Egyébként úgy látszik, hogy jól érzi magát a családjával az énekesnő itt a környékünkön, mert hogy Magdi néhány hete is járt már Palicson, amikor a férjével, illetve a gyerekeivel vett részt a Nyárhangoló Fesztivál több programján is.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
5: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
4: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz székesegyházban 17 órától.
5: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
4: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
5: 21 órától népünnepély.
4: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
6: Média támogató a Pannon RTV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldás.

0: Híradó.
1: Ma tetőzik az idei nyár egyik legerősebb hőhulláma Szerbiában. Csak negyed kapacitással működik a Gyerdáp vízerőmű a rendkívül alacsony dunai vízállás miatt, és meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást Magyarországon. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara. Ma tetőzik az idei nyár egyik legerősebb hőhulláma Szerbiában. Az ország nagy részén 40 Celsius fok körüli hőmérséklet várható, a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet pedig továbbra is vörös riasztást tart érvényben a rendkívüli időjárás miatt. A nappali hőség mellett a meteorológusok szerint trópusi éjszakákra is számítani lehet. Emellett a hidrológiai helyzet is kedvezőtlen, a Duna vízszintje történelmi mélypontra süllyedt, ami az energetikai rendszert is komoly kihívások elé állítja. Csak negyed kapacitással működik a Gyerdáp vízerőmű a rendkívül alacsony dunai vízállás miatt, közölte Dubravka Djedović Handanović szerb bányászati és energiaügyi miniszter. A történelmi mélypontra süllyedt vízhozam miatt rendkívüli helyzet alakult ki, ezért az energiaellátás biztonságának fenntartása érdekében fokozott összefogásra van szükség az ágazatban, mondta a tárcavezető. Hangsúlyozta, hogy bár a vízerőmű teljesítménye jelentősen visszaesett, minden berendezés üzemkész, és a rendelkezésre álló vízmennyiséget teljes egészében villamos energia termelésre használják fel. Arról is beszélt, hogy a villamos energia tőzsdei ára meghaladta az 500 eurót megawattóránként, amire a 2022-es energiaválság óta nem volt példa. Ami viszont jó hír, hogy a széntermelés az elmúlt hónapokban stabil volt, és a téli fűtési szezon előtt továbbra is elsődleges cél a készletek növelése.
2: A Gyerdáp erőművei jelenleg csak negyed kapacitással termelnek, azonban minden aggregátor üzemkész állapotban van. Minden vízcseppet elektromos energiává alakítanak, ami a Drinát illeti a Bajnabástai szivattyús vízerőmű júliusban a tervezetnél 30%-kal többet működött, vagyis sikerült elektromos energiát tárolnia. Jelenleg mintegy 140 gigawattórás tartalékkal rendelkezünk, ami azért jó, mert előre nem látható helyzetekre is tudunk reagálni. A környező országokban kialakult helyzet miatt pedig a piaci árak meghaladták az 500 eurót megawattóránként, ami rendkívül magasnak számít. Ilyen árakat a 2022-es energiaválság óta nem tapasztaltunk.
1: Rekord alacsony a Duna vízállása Bezdánnál, mínusz 163 cm mértek az elmúlt napokban, ami meghaladja a korábbi 1909-es negatív rekordot. Újvidéknél is a rekord közeli értékhez közeledik a folyó vízállása, a helyzetet csak az javítaná, ha a Duna felső vízgyűjtőjén komolyabb mennyiségű csapadék esne, mondják az illetékesek. Balogh Sára összeállítása.
3: Szemmel látható változások vannak a Dunán, Bezdánnál. A változások leginkább a túlparton tapasztalhatók, ahol a víz helyett jelenleg homok van. A folyó vízszintje az elmúlt időszakban drasztikusan lecsökkent. Hétfőn mínusz 163 cm-t mértek ezen a szakaszon, ami meghaladja az 1909-es negatív rekordot. Az előrejelzések szerint péntekig a folyó vízállása eléri a mínusz 170 cm-t. A szárazság miatt a Duna medrében egyre több homokzátony és sekély rész jelent meg, ami jelentősen nehezíti a hajózást. Az alacsony vízállás miatt Gombosnál 3, Bezdánál pedig 1 hajó feneklett meg. A hajózás pedig napról napra nehezebb, és csak csökkentett rakománnyal lehetséges. Több helyen csak nappali hajózás engedélyezett, mert a homok, padok és a sekély meder szakaszok miatt megnő a zátonyra futás veszélye. A helyszínen tegnap Alekszandra Szofronijevics közlekedési miniszter az illetékes intézmények képviselőivel áttekintette a Duna rekord alacsony vízállásának következményeit. A tárcavezető hangsúlyozta, a helyzet súlyos, de az állam mindent megtesz a folyami közlekedés működése és a hajózás biztonsága érdekében. A tartományi válságstáb megtiltotta a víz kiszivattyúzását a Duna-Tisza-Duna csatorna rendszerből. Újvidéknél sem jobb a helyzet, a legfrissebb adatok szerint a Duna vízállása jelenleg mínusz 64 cm. Ez az érték rendkívül alacsony, mindössze néhány centiméterrel van a valaha mért legalacsonyabb vízállás felett, ami mínusz 68 cm volt. A hajózás továbbra is nehézkes a Duna szerbiai szakaszán, és több helyen korlátozások vannak érvényben az alacsony vízállás miatt. A javulás elsősorban attól függ, mennyi csapadék hullik a Duna felső vízgyűjtőjén, főként Németországban és Ausztriában. Kovács Géza, klímakutató.
0: Egy kis zivatar, zápor az nem javítsa ezt a helyzetet, gyakorlatilag augusztus vége felé talán megindulnak a ciklonok intenzívebbek, és akkor ott a lényeges, mert az, hogy nálunk esik Vajdaságban eső, az gyakorlatilag a román részen lesz jó, nem itt. Azért, mert az tovább megy, tehát hanem azok a folyók, amelyek ugye mele torkollanak a Dunába, azok is szárazak, ott sincs csapadék, tehát ez kellene egy tartós időszak, tartós esős időszak, ami elég ritkán jár, ritkán van nyáron egyébként is, ha csak nincsenek olyan specifikus magas ciklonok, vagy olyan légörvények, amelyek itt vannak fölöttünk, kavarognak, és akkor ugye intenzív esők vannak. Hát ez kimarad. Hát idén se volt valójában felhőszakadás, nem beszélgettünk ilyen viharciklonról, egyszerűen nincs csapadék, nincsen front közelünkben.
3: A szárazság nem csak a Duna vízállására van kihatással, a többi vajdasági folyó is közel áll a történelmi minimumához.
1: Szerbiában egyelőre stabil az energiaszolgáltatás, de a Duna alacsony vízállása, a magas hőmérséklet és a megnövekedett villamosenergia fogyasztás felveti a kérdést, hogy a rendszer mennyi ideig bírja ki nagyobb import nélkül. A mind gyakoribb asszályok miatt Szerbiának fontolóra kellene vennie a technológiaváltást és az új hűtési rendszereket, mondta Jelica Putnikovic a szerbiai RTV-nek. A gazdasági szakértő kiemelte, hogy a racionális fogyasztás nem csak a kisebb számlák kérdése, hanem az is, hogy jut-e víz és áram mindenkinek. Hozzátette, hogy Szerbiának egyelőre nincs szüksége korlátozásokra, de a polgároknak takarékoskodniuk kell az energiával. A szerbiai villanygazdaság nem jelzett termelési problémákat, és a Kostolaci hőerőmű is megfelelően működik, állítja Putnikovic. Kiemelte, hogy a jelenleg a pancsovai kőolajfinomító sincs veszélyben, noha a hőerőművekhez hasonlóan az is a Dunából származó vízzel hűti berendezéseit. Mint mondta, most nem kell tartani a munka leállásától, de a mérnököknek hosszú távú megoldásokat kell keresniük, ha az aszályok és az alacsony vízállások rendszeressé válnak. Szerbiának folytatnia kell az új termelési kapacitások építését, és ösztönöznie kell a háztartásokat a napelemek felszerelésére ott, ahol az lehetséges, hogy csökkentsék a villamos hálózattól való függőséget, véli Putnikovic.
4: Azt gondolom, hogy valójában mindenkinek az lenne az alapvető üzenet, hogy tényleg próbáljuk meg takarékosan használni az elektromos energiát, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, amikor egyszerűen nincs belőle elegendő. Most látszik igazán, mennyire fontos minden egyes ország számára az energiaellátás biztonsága és stabilitása. Mert természetesen, ahogy Szerbia betiltotta a kőolaj származékok kivitelét azért, hogy elegendő üzemanyag legyen a benzinkutakon, úgy várható, hogy az elektromos energiával kapcsolatban is hozhatnak majd hasonló döntéseket.
1: Meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást Magyarországon. A szakemberek megfeszített munkájának köszönhetően egyelőre továbbra is biztonsággal üzemeltethető a paksi atomerőmű még működő turbinája, közölték a védelmi munkacsoport keddi értékelésében. A közlemény szerint a következő napokban 40-42 fokos csúcshőmérsékletet mutatnak az előrejelzések, ezért az országos tiszti főorvos meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig. Akkor az előrejelzések szerint egy hideg fronthoz átmeneti enyhülést, pár napig nem lesz 30 foknál melegebb, jelezték. Kiemelték, a hideg front nem hoz annyi csapadékot Magyarországra, hogy javítson az aszály helyzeten, de Ausztriában eshet annyi, amennyi megemelheti a Duna rekord alacsony vízállását. A tájékoztatás szerint jelenleg pár centiméterrel magasabb a vízszint, mint ami szükségessé tenni a paksi atomerőmű utolsó működő turbinájának leállítását is. A számítások szerint a következő napokban már lassú javulás várható, de a többi turbina újraindításához a szükséges vízszintnek tartósan meg kell maradnia. A pontos idő 12 óra 10 perc.
5: Időjárás.
6: Tikkasztó a hőség, a várható csúcsértékek ma akár a 39 fokot is elérhetik, illetve holnap is ennyire meleg lesz, csapadék nem valószínű, és felhők sem lesznek az égen.
7: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
5: Reklám.
8: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621 000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikics utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
5: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
9: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
10: Bomax.
11: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
11: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
12: Hallgass napjaink slágereit,
13: és légy tájékozott.
12: Ez a Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor...
3: Ma hozzák a 7 napot!
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.

12 óra 30 perc van, és borzasztó nagy a hőség továbbra is Vajdaság területén. Tetőzik az idei nyár egyik legerősebb hőhulláma, de jó lenne most a hó, ugye nyár közepén beszélni a hóról. Minden esetre kitartást mindenkinek. Tudom, hogy nem könnyű. Pláne azoknak, akik mondjuk most épp a határon várakoznak, mert Horgos 2-nél 90 perces a várakozási idő. Ugye a Magyarország irányába, akik várakoznak, ott kell 90 percet várni a horgosi nagy határonról. Most nincs információm, ez Horgos 2. Egy órát kell várni Bácskinál. Jó, hát Horgos 2-nél csak nem 2 órát kell várakozni, Szerbia bejáratánál pedig nincsenek fennakadások az átkelésnél. Hát kitartást kívánok mindenkinek, remélem, hogy pakoltatok elég vizet. Ha frissebb infótok van az utakról, akkor írjatok nekünk bátran. 0636-21-605 az SMS számunk, meg útközben látom, hogy a tűzoltóságnál van közúti ellenőrzés, lényegében az autósoknak a haladási sebességét ellenőrzi a rendőrség, úgyhogy hát tudom, hogy ilyenkor ebben a nagy melegben a koncentráció képesség és készség is nagyon csökken, úgyhogy csak óvatosan.

0: programajánló.
1: Szent István nap és új kenyér ünnep Magyar Kanizsán. Augusztus 16-án ismét megtelik élettel a város főtere. Koncertek, gyerekprogramok, kézművesvásár, kiállítás, vidámpark és gazdag gasztronómiai kínálat vár mindenkit. Fellép a Panna Bálzenekar és Király Linda. Az ünnepi kenyérszegés este 7:30-kor kezdődik, amelyet Dániel Fi fantasztikus koncertje követ. A rendezvényt idén is tűzijáték zárja. Ünnepeljük együtt államalapító Szent István királyunkat és az új kenyeret augusztus 16-án Magyar Kanizsán.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: 12 óra 45 perc van. Képzeljétek el, a legmagasabb vörös fokozatú hőségriasztást adták ki szerdára, illetve csütörtökre egész Horvátországra is. Úgy kezdtem, hogy képzeljétek, hát nem olyan nagy dolog ez, hát egészen egyértelmű, hát ég egész Európa. Nagyon-nagyon nagy a hőség. A horvát meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a hőmérséklet szerdán helyenként elérheti a 39 Celsius fokot, az ország keleti részén pedig csütörtökig akár 42 fokot is mérhetnek. Enyhülés péntektől várható, amikor eső és zivatarok érhetik el az országot, a hőmérséklet pedig csökkenhet. A horvát vízgazdasági vállalat vezérigazgatója szerint néhány napon belül kiszáradhat a Pozsega térségében folyó Orjava, valamint a Varast közelében húzódó Plitvica. A következő napokban várható csapadék mennyisége előreláthatólag nem lesz elegendő a helyzet érdemi javulásához. A Duna és a Dráva vízállása közben újabb negatív rekordot is döntött. Kiskőszegnél, tehát ismertebb nevén Batinánál a Duna vízszintje mínusz 147 cm-re süllyedt. Eszéknél a Dráva vízállása szintén 20 cm maradt el a korábbi rekordtól. A szárassága a lakossági vízellátást is próbára teszi. Egyébként Krk-szigetén Zárában, vagyis ismertebb nevén Zadárban, Isztrián már korábban víztakarékos intézkedéseket is bevezettek. A legnagyobb problémákról egyébként Dalmáciában tartanak, ahol a turista szezonban jelentősen megugrik a vízfogyasztás. Zára, Biograd és Benkovec környékén helyenként már csökkent is a hálózati nyomás, ezért a legmagasabban fekvő település részeken fennakadások lehetnek a vízellátásban.
1: Pannonpresszó. Pörgesd fel a napod.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
0: 13 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Ma tetőzik az idei nyár egyik legerősebb hőhulláma Szerbiában. Az ország nagy részén 40 Celsius fok körüli hőmérséklet várható. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet pedig továbbra is vörös riasztást tart érvényben a rendkívüli időjárás miatt. A nappali hőség mellett a meteorológusok szerint trópusi éjszakákra is számítani lehet. Emellett a hidrológiai helyzet is kedvezőtlen. A Duna vízszintje történelmi mélypontra süllyedt, ami az energetikai rendszert is komoly kihívások elé állítja. Szerbiában egyelőre stabil az energiaszolgáltatás, de a Duna alacsony vízállása, a magas hőmérséklet és a megnövekedett villamosenergia fogyasztás felveti a kérdést, hogy a rendszer mennyi ideig bírja ki nagyobb import nélkül. A mind gyakoribb aszályok miatt Szerbiának fontolóra kellene vennie a technológiaváltást és az új hűtési rendszereket, mondta Jelica Putnikovic a szerbiai RTV-nek. A gazdasági szakértő kiemelte, hogy a racionális fogyasztás nem csak a kisebb számlák kérdése, hanem az is, hogy jut-e víz és áram mindenkinek. Hozzátette, hogy Szerbiának egyelőre nincs szüksége korlátozásokra, de a polgároknak takarékoskodniuk kell az energiával. A szerbiai villanygazdaság nem jelzett termelési problémákat, és a Kosztolaci hőerőmű is megfelelően működik, állítja Putnikovic. Kiemelte, hogy jelenleg a pancsovai kőolajfinomító sincs veszélyben, noha a hőerőművekhez hasonlóan az is a Dunából származó vízzel hűti berendezéseit. A Majsai úti körforgalom kiépítésének második szakaszában lebontják a Majsai híd lábánál található épületet, jelentette be a Facebookon Góli Csilla. Szabadka alpolgármestere közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy az épület, amely egy fatelep volt, nem áll műemlékvédelem alatt, ezért nincs akadálya az elbontásának. A bontási munkálatok akkor kezdődnek, amikor a körforgalom építésének második szakaszához érnek. A beruházás célja a Majsai út közlekedésének rendezése és a forgalom biztonságosabbá tétele.
0: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 38 fok van, országszerte tombol a kánikula, egyes helyeken akár a 40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A nagy meleg szombatig tart, azután 30 és 35 fok közötti hőmérsékletet mérhetünk majd az országban.
5: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
6: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
7: A te zenéid.
6: A te rádiód.

0: 13 óra 6 perc van, és a Presszó utolsó órájában járunk. Hoztam nektek egy vidám témát. Ugye a gyermek fantáziája szinte határtalan, ezt mindenki tudja, de igazán életre akkor tud kelni a gyermeknek a fantáziája, amikor egy történetnek nem csak a nézője, hanem akár még az alakítója is lehet. A Kalandor Kft. Éppen erre épít, interaktív előadásaikban a közönség nem a nézőről figyeli az eseményeket, hanem maga is lehet az adott kalandnak. A vajdasági alkotó csoport az elmúlt években számos fesztiválon, rendezvényen bizonyította, hogy a színház lehet játék, közös nyomozás is, akár felfedezés, élmény is egyszerre. Nemrégen a Dombos Fest közönségét is megmozgatta egy kicsit a Kalandor Kft., most pedig a Malom Fesztiválra érkeznek majd egy különleges detektív történettel. A vendégem pedig most Nyári Ákos lesz, a Kalandor Kft. Egyik tagja, és arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan születnek ezek az interaktív előadások, és miért fontos, hogy a gyerekek ne csak nézők, hanem aktív résztvevők is legyenek. Szerbusz!
1: Szia, üdvözlöm a közönséget, hallgatóságot!
0: Na, egy kicsit hosszúra sikerült ez a bevezető, de hát annyira érdekes, amit csináltok. Aki esetleg még nem találkozott a Kalandor Kft-vel, vagy nem tudja, hogy mivel foglalkoztok, hogyan mutatnád be így néhány mondatban azt, hogy igazából mi a küldetésetek?
1: Hát új színházi élményt szeretnénk nyújtani gyerekeknek, tehát hogy ilyen kalandok során a színház eszközeivel és készségfejlesztő játékokkal operálunk, és egy ilyen kalandos játék keretén belül tanulhatnak a gyerekek, illetve vehetnek részt ebben a színházi formában.
0: Igen, jó, hogy így mondod, hogy színházi forma, mert hogy mennyire számít ez újdonságnak? Lehet, hogy nem annyira újdonság, de lehet, hogy nekünk ennek a térségnek újdonság. Jól látom?
1: Hát ebben a térségben még nem nagyon találkoztunk ilyennel, vagy ahogy piackutatást végeztünk, hogy nem találkoztunk ilyesfélével. És hát igazából máshol se találtuk, tehát hogy most itt az interneten néztük, hogy van-e hasonló, de nem találtunk igazából. Tehát mi azt találtuk ki, hogy majd szülinapokra készítünk ilyen eseményeket, és akkor a gyerekek megrendelései alapján az ő világukból csinálunk egy előadást lényegében, és így kezdtük, és ez még most is van, tehát hogy néha járunk szülinapokra, de most a nyarat azt úgy néztük, hogy inkább fesztiválozzunk, és így mert egy kis promózás lényegében a Kalandornak.
0: Egyébként képzeld el, amikor én voltam 7 éves, akkor volt akkor egy ilyen produkció az egyik születésnapomon, és nagyon megmaradt, vagy nagyon bennem maradt ez az élmény. Nagyon élveztem. Ugye kiemeltem a felvezetőben is, hogy a gyerekek ilyenkor részt vesznek az előadásban. Te mit látsz rajtuk? Mit ad hozzá ez az élmény a hagyományos mondjuk színházhoz képest? Vagy mit szoktál látni akár egy születésnapon?
1: Hát így teljesen bevonódnak, tehát hogy még miután befejeztük a kalandot, még utána is ebben a témakörben játszanak tovább, vagy azokat a karaktereket viszik tovább, illetve a feladatokból még szemezgetnek, és még azt képzelik tovább, szóval ez teljesen megragad bennük.
0: Egyébként most mit látsz a mai fiatalokon? Mert sokan a fiatal Z, illetve még az alfákat, vagy még fiatalabbakat nagyon zárkózottnak tartják, vagy azok, akik nehezen nyitnak ki. Egy ilyen produkció, vagy egy ilyen születésnapon mit veszel észre? Mennyire könnyen, vagy gyorsan oldódnak fel?
1: Hát az első 10 perc a legfontosabb, és ha ott ezt a falat át sikerül ütni, akkor ott megtörténik a találkozás, és onnantól kezdve teljesen erre fókuszálnak, csak az első kis lépést meg kell tenni, tehát hogy ha sikerül, akkor minden a helyén van. Általában a fiatalabbak, tehát az ilyen 7-8 éves korosztály teljesen beleéli magát, tehát hogy utána akármit mondasz nekik, azt elhiszik, és ezzel nagyon jó játszani, és így az idősebbeket is be tudják vonni. de különben van több kalandunk, ami több korosztálynak is van, de én személy szerint a 7-8-9 éves az a kedvenc korosztályom.
0: Hát le a kalappal, a legtöbb szakértő azt szokta mondani, hogy a gyerekeknek a figyelmét először a legnehezebb elkapni, aztán meg még nehezebb fenntartani, de akkor ezek szerint akkor megtaláltátok ezt a piaci részt. Engem az is érdekel, hogy mennyire kiszámítható egy ilyen előadás, mert hogy a gyerekek azért gondolom elég gyakran ilyen váratlan irányba tudják vinni a történetet. Mennyire vagytok ti erre fölkészülve, vagy rugalmasak?
1: Igen, tehát hogy általában úgy van, hogy ugye minden feladathoz lényegében van egy karakter, vagy minden játékot egy másik karakter vezet, de ezeket úgy szerkesztettük meg, vagy a próbák során úgy fejlesztettük a karaktereket, hogy ezek mindig egy ilyen nyitott térben vannak, tehát hogy akármi megtörténhet, és ezt tudjuk tovább kanalizálni a játékba. Tehát, hogy azokat az ötleteket, amiket a gyerekek adnak.
0: És nektek, színészeknek, a Kalandor Kft. Tagjainak mit ad egy ilyen találkozó? Mindig azt kérdezem, hogy a résztvevőknek mit ad, de nektek, színészeknek mit ad? Vagy volt olyan, hogy épp nem tudom, egy pillanat, amikor a gyerek gyereknek az ötlete teljesen így esetleg átírta az előadás menetét, vagy épp volt olyan meghatározó pillanat, ami így benned maradt egy születésnapon vagy fellépésen?
1: Hát mindig mondanak valami érdekességet, vagy hogy mindig történik valami, ami feldob, és hát utána mindig, amikor lemegy egy ilyen kaland, akkor leülünk, és akkor átbeszéljük, hogy mik voltak a legjobb mondatok, mondjuk. Tehát nagyon sokszor hall a színész olyat, hogy amire nem is gondolt volna, hogy hallhat. Például, hogy főtuborka masnival, ez nemrég hallottam ezt, és nagyon tetszett, és megmaradt, mondjuk.
0: Nemrégen a Dombos Fesztiválon is felléptetek. Hogyan fogadta a közönség ezt az interaktív előadást, illetve milyen élményekkel távoztatok?
1: Hát nagy élmény volt. Ugye az van, hogy van egy regisztráció lényegében, a fesztivál is megosztja, illetve mi a Facebook oldalunkon is megosztjuk. Itt már lehet jelentkezni a Malom Fesztiválra is, de nem. Hát ugye úgy történik, hogy elkezdtünk játszani, és még csatlakoztak gyerekek, és hát nagyon élvezték, egy nagy szaladgálás lett belőle, és nagyon bevonultak azok is, akik később csatlakoztak. Nagyon szuper volt, jó, a Domboson még nem számoltunk azzal, hogy miközben megy a programunk, közben egy hangbeállás is ment folyamatban, de nem baj, ezt is ott útközben akkor kitaláltuk, kicsit arrébb mentünk, és akkor úgy változott a helyszín, de így mindenki jól járt.
0: Mennyire érezhető szerinted a különbség a fesztivál közönség, illetve egy hát idézőjeles klasszikus színházi közönség között? Gondolom, egy ilyen fesztiválon sokkal szabadabb egy kicsit a hangulat.
1: Sokkal szabadabb, igen, a gyerekek is. Hát igazából, hogy nagyobb térbe vagyunk, ugye, mert ezek általában nyílt tereken van. Mi általában házakban vagy udvarokban, tehát ott is van tér, de mondjuk a Dombos Fesztiválon ott nagyon nagy tér nyílt nekünk, ahol nagyon, nagyon jól ki tudtuk használni ezt, és már az is kaland volt, hogy az egyik helyszínről hogy jutunk el a másikra.
0: Pénteken a Malom Fesztiválon találkozhatnak veletek a gyerekek. Milyen történetbe tudnak most belecsöppenni? Mesélj egy picit.
1: Igen.
0: A részletekről.
1: Bocsánat, csak kérdök egyet. Jó. Tehát most a félfülű Jack szabadlábon
0: történetet. A címe izgalmas.
1: Hát ez arról szól lényegében, hogy az összes álmot, tehát hogy eltűnt az összes álom, és sehol se találják, és akkor jön a LegBI felügyelő. Ugye a Legvárosban játszódik az összes történet, és a LegBI az a különleges rendőri egysége Lekvárosnak, tehát a legbiályos nyomozó hazajön a nyaralásáról, és hát meg kell, hogy találják az álmokat közösen a gyerekekkel, azért a gyerekekkel, mert ugye ők még tudnak álmodni, ott a legnagyobb az álomkoncentráció.
0: Kinek ajánljátok ezt az előadást? Most ez milyen korosztálynak szól?
1: Mindenkinek ajánljuk, 7-től 13 éves korig.
0: Mondtad is, hogy előre kell regisztrálni. Mit kell tudni a regisztrációról? Meddig lehet és hogyan?
1: Hát lehet addig lehet, amíg el nem kezdődik az előadás, és hát kövessetek minket a Facebookon, illetve az Instagramon, néha kirakunk ilyen kis vicces videókat is, tehát hogy gyertek és kövessetek minket, Kalandor Kft.
0: Mesélj nekem egy picit még a terveitekről, nyárra, őszre, hol lehet majd veletek még találkozni, aki esetleg most épp pont a Malom Fesztiválra nem tud elmenni.
1: Igen, szeptemberben tervezünk a Gaia's Gardenban, lesz egy eseményünk, ott az úgy fog kinézni, hogy a szülőknek is lesz kis barátkozása, miközben megy a játék. Hát illetve szülinapokra lehet minket hívni, most betervezve ez a szeptember folyamán lesz a Gaia's Garden.
0: És van esetleg, még ez az utolsó kérdésem, hogy van esetleg olyan álomprojekt, vagy egy új ötlet, amin már így dolgoztok, milyen jövőképetek van?
1: Hát most szeretnénk nyitni kicsit az iskolák felé, tehát hogy szeretnénk az általános iskolákra készíteni egy külön előadást, ami lehet, hogy több kis előadás lesz, de egyszerre fog zajlani, és akkor így egy pár órát lefedni a tanmenetből kicsit szórakoztató módon.
0: Ja, Istenem, már belegondoltam abba, hogyha iskolás, általános iskolás lennék, akkor mennyire örülnék egy ilyen előadásnak, hogy végre egy picit akkor a padokból fel lehetne kelni, egy kicsit felfésülni agyilag is. Hát Ákos, nagyon szépen köszönöm, hogy meséltél egy kicsit.
1: Mi is köszönjük szépen.

Compresso támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553

0: Reklám.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágul... lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok,

Öröszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.

13 óra 34 percen hoztam egy programötletet annak, aki szereti a hasát különösen, mert hogy augusztus 16-án, vasárnap 15 órakor tartja meg a szerb konyhára összpontosítva a gasztro tanfolyamát a Bácskosútfalvi Ady Endre Művelődési Központ gyermekeknek, illetve felnőtteknek is. A moravici ízek egy közösség sok hagyomány étkei között ezúttal a Pita, a Slavski Kolács és a Ljevacsa készítését tanítják meg az érdeklődők a szomszédos Cserepes asszonyok közreműködésével. A szabadhelyek korlátozottak, legfeljebb 10 fő jelentkezését várják. Timár Gabriellennál lehet jelentkezni a 024 741 127-es telefonszámon.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Pannon Presszó. Pörgesd fel a napod.
1: 13 óra 46 perc van, műsorunk végéhez érkeztünk. Ennyi fért bele a mai presszóban. Remélem, hogy jól alakult a mai napotok, és jól alakul még mindig, és a délutánotok is szép lesz. Nagy Hegyesi Dávid és Fackovics Melissa búcsúzik. Szép délutánt, maradjatok továbbra is a Pannon Rádióval.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385. 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
4: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Stabil az áramellátás Szerbiában, de a következő időszakban sem számíthatunk a Duna vízállásának jelentősebb emelkedésére, nyilatkozta a szerbiai RTV-nek Dusan Zsivković. A szerbiai villanygazdaság vezérigazgatója kiemelte, hogy a villamosenergia ellátás stabil, a lakosságnak és a gazdaságnak nincs oka az aggodalomra, mert az EPS felkészült erre a helyzetre. Minden hőerőművi kapacitás működik, a vízerőművek pedig a vízhozamnak megfelelő üzemmódban termelnek, tette hozzá. A hiányzó energiát a piacról biztosítják. Szavai szerint a vaskapu vízerőművek termelése a rendkívül alacsony vízállás miatt jelentősen csökkent. Várakozásai szerint az alacsony vízhozamú időszak folytatódni fog, ami az Alpokban télen hullott kevés hó következménye. Újabb 18 gyógyszer kerül fel a támogatott készítmények listájára Szerbiában. Augusztus 17-től 18 új, vényköteles gyógyszerrel bővül az államilag támogatott készítmények listája az országban. Az egészségbiztosítással rendelkező betegek ezekhez a gyógyszerekhez kedvezményesen az állam támogatásával juthatnak hozzá. A támogatott készítmények közül 16 szájon át szedhető véralvadásgátló, 2 pedig a szívelégtelenség kezelésére szolgáló gyógyszer. Gyúró Mácut miniszterelnök közölte, hogy az új véralvadásgátlókat elsősorban a pitvar fibrillációban szenvedő betegek esetében alkalmazzák a szélütés és a vérrögképződés megelőzésére, valamint a mélyvénás trombózis és a tüdőembólia kezelésére. A listára 2 olyan készítmény is felkerül, amelyeket eredetileg a cukorbetegség kezelésére fejlesztettek ki, de a kutatások szerint hatékonyan alkalmazhatók bizonyos szívelégtelenségben szenvedő betegek terápiájában is, közölte a szerb kormány. A horgosi Havas Boldogasszony templomban ma tartották meg az idei templombúcsút, amelyen a helyi hívek mellett a környező településekről érkezők is részt vettek. Az ünnepi szentmisén a közösség összetartozásának fontosságát hangsúlyozták, valamint azt, hogy a búcsú a lelki megújulást és az új kezdetet jelképezi. Verebélyi Árpád plébános beszédében kiemelte, hogy Szűz Mária ma is közösségé formálja az összegyűjti a híveket. Az ünnepi szentmisét Kovács Zoltán röszkei plébános celebrálta, míg az egyházi énekeket a temerini Juventus énekkar adta elő.
6: Sport.
7: Világos Adrianna is ott lesz a Birminghami Atlétikai Európa-bajnokságon. A Szerbiai Atlétikai Szövetség közölte, hogy 13 szerbiai versenyző lesz ott a közelgő felnőtt EB-n. A listán van Világos Adrianna is, aki mindenképpen esélyes a dobogóra a Birminghami EB-n. A 22 éves kishegyesi gerelyhajító a legutóbbi két felnőtt kontinens viadalon egyaránt ezüstérmes lett, és az idei eredmények alapján Angliában is a favoritok között van. Adrianna nemrégiben országos bajnoki címet szerzett, előtte pedig a rangos monakói és párizsi gyémántliga versenyen lett ezüstérmes. Mind a két alkalommal csak egy kínai gerelyhajító előzte meg. Az atlétikai EB-t augusztus 10-e és 16-a között rendezik meg. A női gerelyhajítás selejtezőjét augusztus 14-én tartják, a döntőt pedig augusztus 16-án este 8:30-tól.
6: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 38 fok van, még holnap tetőzik a hőhullám Szerbiában, a nappali csúcshőmérséklet elérheti a 40 fokot, Vajdaságban pedig trópusi éjszakákra is számítani kell. Péntektől átmenetileg enyhül a kánikula, de a jövő hét elején ismét fokozatos felmelegedés várható.
2: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
6: Reklám.
0: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
8: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
9: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
10: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
11: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kárdei 13-a, Szabadka.
12: Bomax.
2: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
13: Erős csajsz.
2: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka 024-555-001
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs
4: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannonrádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Műsorajánló. Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
1: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
2: Rocky Deal, Scofival, minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.
3: Editor's Choice, a szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: Műsorajánló.
1: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este.
0: Reklám. Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
6: Jó napot kívánok, Bíró Tamara vagyok. Stabil az áramellátás Szerbiában, de a következő időszakban sem számíthatunk a Duna vízállásának jelentősebb emelkedésére, nyilatkozta a szerbiai RTV-nek Dusan Zsivković. A szerbiai villanygazdaság vezérigazgatója kiemelte, hogy a villamos energia ellátás stabil, a lakosságnak és a gazdaságnak nincs oka az aggodalomra, mert az EPS felkészült erre a helyzetre. Minden hőerőművi kapacitás működik, a vízerőművek pedig a vízhozamnak megfelelő üzemmódban termelnek, tette hozzá. A hiányzó energiát a piacról biztosítják. Szavai szerint a vaskapu vízerőművek termelése a rendkívül alacsony vízállás miatt jelentősen csökkent, várakozásai szerint az alacsony vízhozamú időszak folytatódni fog, ami az Alpokban télen hullott kevés hó következménye. Újabb 18 gyógyszer kerül fel a támogatott készítmények listájára Szerbiában. Augusztus 17-től 18 új vényköteles gyógyszerrel bővül az államilag támogatott készítmények listája az országban. Az egészségbiztosítással rendelkező betegek ezekhez a gyógyszerekhez kedvezményesen az állam támogatásával juthatnak hozzá. A támogatott készítmények közül 16 szájon át szedhető véralvadásgátló, 2 pedig a szívelégtelenség kezelésére szolgáló gyógyszer. Gyúró Mácut miniszterelnök közölte, hogy az új véralvadásgátlókat elsősorban a pitvar fibrillációban szenvedő betegek esetében alkalmazzák a szélütés és a vérrögképződés megelőzésére, valamint a mélyvénás trombózis és a tüdőembólia kezelésére. A listára 2 olyan készítmény is felkerül, amelyeket eredetileg a cukorbetegség kezelésére fejlesztettek ki, de a kutatások szerint hatékonyan alkalmazhatók bizonyos szívelégtelenségben szenvedő betegek terápiájában is, közölte a szerb kormány. A Majsai úti körforgalom kiépítésének második szakaszában lebontják a Majsai hídlábánál található épületet, jelentette be a Facebookon Góli Csilla. Szabadka alpolgármestere közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy az épület, amely egy fatelep volt, nem áll műemlékvédelem alatt, ezért nincs akadálya az elbontásának. A bontási munkálatok akkor kezdődnek, amikor a körforgalom építésének második szakaszához érnek. A beruházás célja a Majsai út közlekedésének rendezése és a forgalom biztonságosabbá tétele. Jelentősen módosul az idei Green Future Festival programja, elmaradt T-Deni koncertje, csütörtökön pedig a nagy színpad sem nyit ki. A szervezők közlése szerint a fesztivált ugyanakkor megtartják, a program kisebb változtatásokkal folytatódik. A rendezvény Facebook oldalán közzétett tájékoztatás szerint a változások oka, hogy a MOL Új Európa Alapítvány megszűnését követően az idei évre megítélt támogatás nem kerül kifizetésre. A kieső forrás miatt a szervezők több nehéz döntést is meghoztak, amelyek a programok adatokat és egyes szolgáltatásokat is érintenek. A Green Future Festival azonban már augusztus 13-án csütörtökön megkezdődik. A Red Bull Stage és a Jägermeister Stage várja a látogatókat. A helyszínen megvásárolható csütörtöki napi jegyára 1000 dinár lesz. A szervezők tájékoztatása szerint péntektől ismét 3 színpadon folytatódik a fesztivál programja.
0: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 38 fok van, még holnap tetőzik a hőhullám Szerbiában, a nappali csúcshőmérséklet elérheti a 40 fokot, Vajdaságban pedig trópusi éjszakákra is számítani kell.
7: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
8: Készen állsz?
9: Oh, yeah!
8: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
9: No, no!

Nem vagyok hős, aki napjaidban úgy ragyog. Én nem vagyok csodatevő, nem nyithatok új lapot.

0: Magyar kedvencek szövegmentesen a 91.5 Pannonrádióban.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
5: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
4: Az ünnepi szent misét dr. Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz székesegyházban 17 órától.
5: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvásáros sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
4: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
5: 21 órától népünnepély.
4: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
6: Média támogató a Pannon RTV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: 16 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Híradó.
9: 40 fokos csúcshőmérsékletekkel tetőzött a trópusi meleg hullám Szerbiában. Átadták a felújított és kibővített mandarin óvodát Szabadkán. Megkezdődött a déli ipari övezeti út felújításakor megmentett macskakövek lerakása Zentán, és csütörtökön este ismét élőben jelentkezik a Rádió Diszkó Palicsról. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara! 40 fokos csúcshőmérsékletekkel tetőzött a trópusi meleg hullám Szerbiában. Országszerte több városban már a reggeli órákban 30 fok fölé emelkedett a hőmérő higanyszála. Egész Szerbia területére érvényes hőségriasztás és tűzgyújtási tilalom van érvényben. A Duna alacsony vízszintje miatt a Vaskapu vízi erőmű kapacitásának csak negyedét tudja leadni, de a szakemberek szerint az ország ellátása jelenleg biztosított. A folyó vízszintje az előrejelzések szerint az elkövetkező napokban talán nem apad tovább, sőt a remények szerint néhány centiméteres emelkedés is érkezhet. Loboda Árpád összeállítása.
10: A Vaskapu vízi erőmű minden berendezése üzemkész állapotban van az illetékesek szerint. Az alacsony mennyiségű másodpercenként 1450 köbméter víz miatt, ami a Dunán érkezik, csak a teljes teljesítmény negyedét tudja leadni a létesítmény. A történelmi mélypontra süllyedt vízhozam miatt rendkívüli helyzet alakult ki, ezért az energiaellátás biztonságának fenntartása érdekében fokozott összefogásra van szükség az ágazatban. Dubrovka Djedović Handanović, Szerbia bányászati és energiaügyi minisztere. A Vaskapu erőművei jelenleg csak negyed kapacitással termelnek, azonban minden áramfejlesztő üzemkész állapotban van, minden vízcseppet elektromos energiával alakítanak. Ami a Drínát illeti, a Bájnabástai szivattyús vízerőmű júliusban a tervezetnél 30%-kal többet működött, vagyis sikerült elektromos energiát tárolnia. Jelenleg mintegy 140 gigawatt óra tartalékkal rendelkezünk, ami azért jó, mert előre nem látható helyzetekre is tudunk reagálni. A környező országokban kialakult helyzet miatt pedig a piaci árak meghaladták az 500 eurót megawattóránként, ami rendkívül magasnak számít. Ilyen árakat a 2022-es energiaválság óta nem tapasztaltunk. A tartalék kapacitások mellett a szerbiai hőerőművek áramfejlesztői is teljes kapacitással működnek jelenleg. Mindössze két blokk szünetelteti a termelést, tervezett karbantartás miatt. A Duna vízkészleteinek megőrzése a Kosztolaci, valamint a Nikola Tesla hőerőmű hűtése számára is elengedhetetlen. Az ország áramfogyasztása a kánikulában elérheti a 100 gigawattórát is, ami miatt a teljes fogyasztás mintegy 10%-át behozatalból kell fedezni, 300-500 eurós áron megawattóránként, ez pedig jelentősen terheli a vállalat költségvetését. Dusan Živković, a szerbiai villanygazdaság vezérigazgatója. Amit tehetünk, hogy biztosítjuk az elektromos energiaellátás folytonosságát, biztosítjuk a szükséges mennyiségeket esetleg a piacon. Kulcsfontosságú a tartalékok szinten tartása, a széntározók jelenlegi szinten tartása, ezzel pedig saját kapacitásaink ellátásának biztosítása. A meteorológusok szerint a Duna vízszintje az elkövetkező 10 napban enyhe emelkedés mutat majd. A jelenlegi helyzetben ez nem sokat segít az aszályos állapotokon és az erőművek teljesítményén, de a további apadás elkerülése mindenképpen jó hír az energetikai rendszer stabilitása számára, nem csak Szerbiában, hanem az atomerőműveik hűtési gondjával küzdő Magyarországon és Romániában is. A szakemberek a polgárokat az áram racionális felhasználására kérik a rendszer stabilitásának megőrzése érdekében.
9: Átadták a felújított és kibővített mandarin óvodát Szabadkán, amely a korábbinál jelentősen nagyobb kapacitással várja a gyermekeket, hangzott el a mai sajtótájékoztatón. A több mint 171 millió dináros beruházással korszerűbb körülményeket teremtettek a kicsik és az intézmény dolgozói számára is. Szabó Regina a mikrofonnál.
0: A Nása Radost iskoláskor előtti intézmény mandarin óvodájának bővítésével megduplázódik a férőhelyek száma. Ezentúl mintegy 400 gyermek fogadására lesz alkalmas. A fejlesztés új alkalmazottak felvételét is szükségessé teszi, hangzott el a sajtótájékoztatón. Veljko Vojnić, a szabadkai Nása Radost iskoláskor előtti intézmény műszaki igazgatója. Ez nagy nap a szülőknek, a gyerekeknek és minden szabadkai polgárnak. Tudják, hogy itt van a város szíve. Ezekben a helyiségekben nő fel Szabadka. Itt kezdődnek a barátságok, itt kezdődik a közösségi élet, itt kezdődik gyermekeink első nevelése és oktatása. Ezért rendkívül elégedett vagyok a mai nappal, mert hétfőtől már fogadhatjuk a gyerekeket ebben az épületben. Ez az intézmény nem csak a legmagasabb szakmai követelmények szerint készült el, hanem szakmailag is kiemelkedő. Így bármilyen körülmények között zavartalanul működhet. El kell mondanom, hogy ez az első ilyen típusú intézmény a városban, amely saját áramfejlesztő aggregátort kapott. Újságírói kérdésre, valamint a szülők aggájaira reagálva Veljko Vojnić elmondta, minden jelentkező számára tudnak helyet biztosítani a Nása Radost iskoláskor előtti intézmény valamelyik épületében. Nem lesz. Csak ennyit szeretnénk mondani, senki sem marad a vonal alatt. A pontos számot csak akkor tudjuk megmondani, amikor holnap vagy holnap után befejezzük a folyamatot. Végül meg kellett várnunk, hogy a mandarin óvodát átadják nekünk, hogy el tudjuk osztani a férőhelyeket. Ahogy a polgármester is mondta, a műszaki rész már júniusban elkészült, de meg kellett várnunk a használatba vételi engedélyt. Természetesen nem tudtuk, hogy melyik napon érkezik meg, és a listák közzététele is ehhez kapcsolódott. Most már pontosan tudjuk, hány gyermeket tudunk itt elhelyezni. Most a rendelkezésre álló férőhelyek alapján véglegesítjük a beosztást. Azt mondhatom, hogy a listák 95%-a már elkészült. Már csak a véglegesítés van hátra, és a lehető legrövidebb időn belül közzétesszük a listákat. Legfeljebb 5-7 napon belül. Stefan Bakić Szabadka polgármestere szerint a fejlesztés újabb bizonyítéka annak, hogy a város kiemelten kezeli a gyermekeket érintő beruházásokat. A projekt értéke meghaladja a 171 millió dinárt. Az óvoda alsó szintje 1092 négyzetméteres, a felső szint pedig további 710 négyzetméteren helyezkedik el. A felső emeleten 4 foglalkoztató, 4 hálószoba, 4 mosdóhelyiség, valamint 3 kijárati lépcső található, ami számomra és mindannyiunk számára rendkívül fontos, hogy a felújításnak és bővítésnek köszönhetően az intézmény kapacitása megduplázódott. 200 gyermekkel bővült. Ez azt jelenti, hogy sok család számára lehetőség nyílik arra, hogy a gyermekeik már az iskola kezdés előtt óvodai nevelésben részesüljenek. A polgármester kiemelte, az óvoda fejlesztések a következő időszakban is folytatódnak. Egyebek mellett megkezdődik a Szánda Marjanovic és a Sumica óvodák felújítása, elkészül a központi konyha, valamint előkészítés alatt áll egy új palicsi óvoda építése is.
9: Megkezdődött a déli ipari övezeti út felújításakor megmentett macskakövek lerakása Zentán a Városi Park és a Városközpont gyalogos övezeteiben. A munkálatok a játszótértől a Városháza felé vezető szakaszon indultak el. A kivitelezés tereprendezési és előkészítő munkák előzték meg, amelyek biztosítják a kövek szakszerű elhelyezését. A munkálatok a következő időszakban is folyamatosan zajlanak majd. Ezzel a fenntartható megoldással nem csak értéket mentünk, hanem az anyagok újrahasznosítását környezettudatosan újítjuk meg a park gyalogos övezeteit, fogalmazott a projekt kapcsán Burány Hajnalka polgármester. Csütörtökön este 20 és 22 óra között ismét élőben jelentkezik a Rádió Diszkó Palicsról. A Szabadkai Magyar Rádió szervezésében megvalósuló műsor ezúttal is a Vigadó teraszáról szól majd, ahol a látogatók nem csak hallgathatják, hanem személyesen is átélhetik a különleges hangulatot. Kis János Manó több évtizede vezeti a Rádió Diszkót, az esti buli mára igazi hagyománnyá vált és évről évre összegyűjti a retro zene kedvelőit. A legnagyobb slágerek mellett a vendégek újdonságokkal is találkozhatnak, többek között a mesterséges intelligencia alkotta zenékkel is megismerkedhetnek. A helyszínen már egy órával a kezdés előtt felcsendülnek a bemelegítő zenék, a műsor előtt pedig a közönség személyesen is találkozhat és beszélgethet a műsorvezetővel.
11: Azt hiszem, hogy nem sok újdonságot mondok most, hogy a régi szép idők zenéje fog többnyire szólni. Azok a zeneszámok, amik akkor voltak újdonságok, amikor bízom benne, hogy a látogatók többsége fiatal volt velem együtt, és azokra az időkre fogunk visszaemlékezni, és természetesen, ahogy szoktam mondani, nincsen minden kőbe vésve, mert a rádiódiszkó is változik, igaz, 50 év alatt kell is valamit változzon, nem mindig ilyen volt, változott valamennyire, és most itt van például ez a mesterséges intelligencia, kíváncsi vagyok a reakcióra, mert az nem a jövő, az a jelen. És tulajdonképpen, ha a hallgatóknak, látogatóknak, mert azok is lesznek most a rádió műsoron, tetszik, akkor az ő kedvükbe szeretnék járni.
9: A pontos idő 16 óra 10 perc.
3: Időjárás.
12: Szabadkán és környékén jelenleg 39 fokot mérhetünk, holnap tetőzik majd a hőhullám, a nappali csúcshőmérséklet elérheti a 40 fokot is csütörtökön, péntektől pedig átmenetileg enyhülni fog a kánikula, aznap már helyenként hevesebb zivatarok is előfordulhatnak.
13: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: Reklám.
14: A hely, ahová belépsz, tudod, hogy jó helyen vagy.
15: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
14: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
15: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
14: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
16: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön Borosalemmel.

0: Eccentric és a Like Mario című dallal indult a mai csillagulás. Hello mindenkinek, jönnek a legnagyobb kedvencek a továbbiakban. Egészen 20 óráig nincs megállás. Tartsatok velem. Írjátok meg, mit hallgatnátok. Kérjetek, kívánjatok, ezt pedig 19 óráig tudjátok megtenni. A jól ismert elérhetőségek egyikén. Nezzek a 063-621-605 SMS, illetve Viber üzenetekre, és a Facebookon Csillaghullás Pannon Rádió. Néhányan ezt már meg is tették, úgyhogy rövidesen már az első mai kérések teljesülnek. Előtte azonban jön Hugel, azaz francia lemezlovas, eredeti nevén Florent Hugel, aki David Guettával készített egy igazán jó kis house dalt, igazi nyári hangulatban a legújabb albumáról, amelyen ugye ott van az a bizonyos Move Into The Sun is, amely nagy-nagy sikernek örvend. Na de ez a Shine nem kevésbé jó dal, úgyhogy mindjárt hallgatjuk, utána pedig itt lesz még a C-Block klasszikusának egy kicsit pörgősebb változata Charming Horse-nak köszönhetően, teljesen aktuális Summertime, úgyhogy ezek a dalok következnek, mondhatni két újdonság, na aztán pedig már a ti kedvenceitek. Mi pedig kívánok kellemes időtöltést, jó zenehallgatást és sok hűvöst, kitartást ebben a forróságban, üdítő dallamok a továbbiakban itt a csillaghullással, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, veletek pedig a folytatásban a műsor házigazdája, a mikrofon és a keverő előtt, Boros Alent halljátok.
1: A legnagyobb kedvencek, minden hétköznap 16 és 20 óra között.
2: Let's go!

ez volt a Summer Time C-Block, egy kicsit újabb változatban, 16 óra 22 perckor pedig az első mai kérések teljesülnek. Hello, a new műsort, sok jó zenét kívánok, a kérdésem pedig a Gun Gun Gun, üdvözl Szabolcs! Ez is egy jó kis mai kedvenc, David Guetta, Teddy Swims és Don Zenai, ők jönnek majd a blokk végén. Szép napot, Jennifer Page Crush című dalát kérném. Vali kérte ezt a klasszikust, Jennifer Page-nek a legnagyobb sikere, ez jön mindjárt elsőként. Szia, Diana King, Shy Guy, lehetne? Köszi előre, Anikó. Egy újabb klasszikus, de ez egyébként a Bad Boys című filmnek legendás betétdala. Az a bizonyos szerény fiú, Shy Guy, jön tehát Diana King majd harmadikként. Sziasztok, Rózsa Magditól a Szerelem című számát kérném mindenkinek, aki szereti, és várja már a koncertjét. Köszönöm, Ildikó. Bizony, jövő szombaton Palicson 21 órától. Én egyébként biztos vagyok benne, hogy hát nyáron ez a dal el kell, hogy hangozzon. Hát olvad már a málna a szánkban, mondhatjuk így is. Jön Rózsa Magdi, és az a bizonyos nyár van, avagy a Szerelem című dala. Ildikó kérésére ez jön majd másodikként. És még egy üzenet, hello, a régi nyár című dalt szeretném Dr. Bérestől. Pedig Tázi kérte, Vénusz klasszikusának átdolgozása, amelyik pedig Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi és Dr. Béres által. Itt lesz tehát a régi nyár, után a Gun Gun Gun, előtte a Shy Guy. Jön a Szerelem Rózsa Magditól, kezdésnek pedig Jennifer Page és a Crush-t a Csillaghullásban.

Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig. A Pan-

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway. You're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Sziasztok, én jönnek a Dr. Béres, ez pedig a Csillaghullás.
4: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt teszem. Ciao.
6: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres, és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice. A szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig. A Pannorádióban.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannorádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.
2: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to Pannon Radio.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Te vagy a hiszti. Bidu Csongor, ha meg aztán fiatal felvedezettje, mutatja be a legújabb dalát, ennek a címe Hogy tudlak így.
2: Az a célom, hogy egyre inkább részt vegyek a készülési folyamatában a daloknak. Itt már társszerző vagyok. Alapvetően magát a dalt nem én kezdtem el, de teljesen úgy érzem, hogy magaméra formáltam. Nagyon sokat hozzátettem, hogy teljes gitárszólót én írtam bele, az én ötletem volt, úgyhogy örülök, hogy ennek így nyoma van.
3: Te mindig késel, én meg ott toporgok, ahogy rám nézel, egyből mosolygok, és porolnék a jövőre, te mennél Ibizára, én keresem az utat, te meg csak éled a vágyat.
2: Te még nagyon kezdő dalszerzőnek tartom magam, ez inkább csak a mennyiségben mutatkozik meg, hogy nem olyan sok dalt írok, de szerintem egyébként vannak tök jók, és majd ezeket nem sokára majd hallani is fogják. Még be vagyok szorulva kicsit a szerelmi témákba, mégiscsak az a legkönnyebb szerintem, de úgy érzem, hogy amint egyre több dalt írok, ez mindenképp változni fog.
3: Te vagy az ördögöm és az angyalom, te vagy az éjszakám és a nappalom, már forró néget, érzem a véget, de hogy tudlak így szeretni téged.
2: Egyelőre mindenképp azt mondtam eddig is, hogy szeretnék jó pár dalt azért egyedül megcsinálni, és most jött el az a pillanat egyébként, hogy látok egy, van egy dalom, amihez látok egy elképzelést, hogy kivel lehetne ez még jobb ez a dal. Ebben a dalban egy nagyon jó kis funky, kis popos nóta lesz, úgyhogy már nagyon várom.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Yo, it's Martin Garrix, and you're listening to Pennon Radio.

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
1: Égség gyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!

Tóta Vigil és Accent, ez volt a Sugar Daddy. Miért a csillagulás olyan második órájában? Újabb kívánság dolog teljesülnek, valamint a következő óra végéig 19 óráig jöhetnek még. Szép napot a Pioneer című dalt kérném Freddy-től azoknak, akik kedvelik. Szilvia kérte. Fehérvári Gábor Alfred, azaz Freddy, és az a dal, amelyel még anno-anno képviselte Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, itt lesz tehát a Pioneer. Hello, Len, nagyon jó a műsor, amikor tudom, hallgatom. Lala Young, Messi című dalát szeretném. Köszönöm, Nelly. Köszönöm szépen, Nelly. Örülök, hogy tetszik, és hallgasd, amikor csak tudod. Jön mindjárt elsőként Lala Young dala. Sziasztok, szeretném hallani Bibi Rexa Hysteria zeneszámát. Köszi, Gyuri. Valahogy ez a dal nem kúszott be a rádiók játszási listájára. Bibi Rexától ezzel nem, de a New Religion-nel tudok szolgálni, ami egyébként az Insomniának az átirata. Fét leszel közösen, úgyhogy jön majd Bibi Rexa. Szia, Balatoni Lány című zenét kérném a Valmartól. Zsani kérésére jön majd Szikora Robert és Valmar az Úristen után a következő együttműködésük. És még egy üzenet, szép napot, Alen, léci pörges le, Hugel, Move into the Sun, kedvenc, jó munkát küldöm minden hallgatónak, Tigi. Nagy kedvenc bizony, Hugel, Utranati, Imail Angel és Move into the Sun, utána Szikora és Walmartól jön a Balatoni Lány, majd Bibi Rexa és a Faithless-től a New Religion, előttük Freddy-től a klasszikusnak számító Pioneer, kezdésnek pedig Lala Young és a Messi.

Csillaghullás a könnyű zene egér. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás. Hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
0: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: Hi everyone, this is Shakira.
3: What's up y'all, I'm Beyonce.
4: Hi, I'm Christina Aguilera.
5: Hey y'all, this is Alicia Keys and you're checking out
6: Csillaghullás.

0: Shakira és a Day-Day. Egy különleges változatban. Ebben nincs benne Burn a Boy, és több az angol szöveg is. Így szólt itt át itt a Csillagulásban, ahol is a folytatásban jön Kova, a Kovaszk meg a Vegafront embere.
1: Csillagulás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
2: Ez hosszú éveket töltöttünk el minden formációval, és a jelenlegi tagok közül is több emberrel, kis klubokban. De így évek teltek el, hosszú évek. Teljesen más volt egyébként, nyilván, és ezt nem kell bemutatni senkinek. Én azt gondolom, 10-20-30 évvel ezelőtt az általános helyzet, hiszen még se internetről nem beszélhetünk, sőt, az elején még mobiltelefonról sem, tehát hogy annyira nagyon más világ volt. Az, hogy a hírek rólad hogyan terjednek, az egy nagyon szűk lehetőségek mesdjéjén mozgott csak. Ebben a televíziónak meg a rádiónak nyilván nagyon-nagyon nagy szerepe volt. Úgyhogy hosszú ideig undergroundban forgolódtunk, és próbáltuk kitaposni a saját utunkat. Élveztük, imádtuk egyébként azt is, ami akkor volt fiatalon. Szóval egy nagyon hosszú és rögös út volt. Egyszer csak megtörtént. Már csak az Isten tudja, hogy egyébként valószínűleg annyi hosszú építkezés és annyi sok-sok turnézás és alulról építkezés eredménye, meg hát olyan egy-két sláger, ami egyszer csak egy megújuló világban, hiszen közben megjelent az internet, egyszer csak sokak elé oda kerül.
3: Csepp a tenger, lesik rásbart a tér.
2: Sok olyan próbálkozás volt kezdetben, ami tényleg csak szárnybontogatásnak nevezhető, és aztán egyszer csak volt egy blackout nevezetű zenekar, amely csapatban olyan emberek mellé kerültem, akik tényleg nagyon magas szinten vágják a zenét, és nagyon jó zenészek, nagyon jó vokalisták. Nagyon sokat tanultam ott abban a zenekarban, és imádtam is azt a rock csapatot, de azt hiszem a blackoutot már igencsak sok embernek nem is kell annyira nagyon bemutatni. És aztán amikor a blackout alkotói rendszere úgy egy kicsit megakadt, és valahogy beleragadt a szekerünk kátyúja, mondjuk úgy a sárba, akkor úgy elkezdett minden tag egyébként, majdnem minden tag gondolkodni azon, hogy valamiben egy kis felüdülést keresne egy ilyen saját projektekben. Én akkor fogadtam el egy felkérést, hogy csináljunk egy szóló albumot részemre. Aztán ez nem szóló album lett végül is, hanem ez lett a Kovaszki meg a Vega. Nagyon sokszor változott a csapat, a Kovaszki meg a Vega hangszeres felállása. Gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy egyedül a Jimmy az, aki szinte a kezdetektől, de hiszen még ezt sem mondhatom, hogy abszolút a kezdetektől, hiszen amikor az első formációt összehoztam, vagy összeraktam, és raktuk az akkori srácokkal, akkor még Temesi Berci volt, ugye a basszusgitáros, de ő csak egy évig, vagy másfél évig, most nem emlékszem már pontosan, volt, utána már a Jimmy. De gyakorlatilag a Jimmyvel vagyok most már több mint 20 éve, vagy ő van mellettem a legrégebb óta. A legkiemelkedőbb, vagy mondjuk úgy a legikonikusabb dalok és klippek, azok mindenképpen megemlíteném az Ennyi csakot. Számomra egyébként is egy nagyon kedves dal és klip, bármennyire is feltűnően szarul néztünk ki benne, már elnézést a kifejezésért, de az egy nagyon meghatározó dal is volt, meg klip is volt. Aztán jött az Amilyen hülye vagy én úgy szeretlek című dal, és talán egy kicsit érzelmesebb, mélyebb és visszafogottabb frekvenciájú dal, az pedig az Egy világon át. Ezek mind olyan ikonikus dalok és klippek voltak, amelyek komoly hatást gyakoroltak ugye a zenekar életútjára.

0: Reklám.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk! Nordend, 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk! Nordend, Szabadka! 024 561 112 www.nordent.rs.
4: Műsorajánló.
5: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: kívánság dolog, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülelj, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Ti a Csillaghullást hallgatjátok, 17 óra, 51 perc van, lehet még kérni, kívánni egészen 19 óráig, ahogyan a következő hallgatók is tették. Szia Des, Kis Kece című dalát kérném a Csillaghullásban. Köszi, Bence. Mindjárt hallgatjuk Des és Young Fly egyik újabb dalát. Hello Alan Diplo, On My Mind, ezt pöröghetne, hogy jobban teljen a munkaidőm. Üdve Valentin. Valentin, kitartás, jó munkát kívánok. Jön Diplo is az On My Mind, mégpedig Purple Disco Machine nagyszerű remixében, előtte pedig a Kis Kece.
0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattadj ránk a Facebookon.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
7: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön, Boros Alennel.

kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

0: Jennifer Lopez és David Guetta, ez volt a Save Me Tonight. Nézd a csillagulásban, ahol is újabb kívánság dolog teljesülnek, és még ebben az órában lehet kérni kívánni. Üdv Valen Cosmix-tól a Dédopám. Zenét hallgatnám meg, kösz, ha teljesíthető. Oscar, egy nagy magyar klasszikusnak az átiratója, majd Lala is Hosótól. Hello Biolex és Nagy Bogi Nem Hiszek című dalát kérném a csillagulásban. Niki kérésére jön majd az új dal, Biolex és a Slep és Nagy Bogitól, tehát szép napot szeretném meghallgatni The Weeknd Can't Feel My Face című dalát, és további jó műsort kívánok. Üdve, Gyöngyi! Ez is következik mindjárt. Szevasz, itt Zsolti, Flowrider Low, ezt kérném, kösz Alen, üdve! Egy igazi megunhatatlan buli kedvenc Flowrider-tól T-Pain-nel közös dala, a Low, ez jön mindjárt elsőként. És még egy üzenet, Hali király ma is a műsor, köszönöm szépen, egy Overdrive pörögjön Offenbachtól nekem is, mindenki másnak is. Köszi, Ármin! Egy jó kis mai kedvenc Offenbach és Nordmacsi Martintól. Jön az Overdrive, amelynek egyébként eredetét, legalábbis a dallamvilágának az eredetét 1981-ben vitték sikerre, még pedig King Wild Cambodja című daláról van szó. Na, ez most Overdrive címmel megy. Itt lesz Cosmix és a Dédapám, The Weeknd Can't Feel My Face, Biolex és a Slep és Nagy Bogitól a Nem Hiszek, ez jön másodikként, de mindenek előtt Flowrider is, T-Pain, és már is pedig a Lowa.
1: Hey, what's up? It's Jay-Z.
2: This is Big Snoop D-O-Double-G.
3: It's your boy Wiz Khalifa, man.
4: Hey, yo, this is Eminem.
5: Yo, what's up? This is Dr. Dre.
6: Csillagullás a Pannon Rádióban.
7: Let it rain. Let me talk to

0: 24 553 910 024 553 910
1: Reklám.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Csillaghullás, a könnyű zene egén.
4: Sziasztok, Lengyel Johanna vagyok, és ti pedig a Pannon Rádiót hallgatjátok.

0: somebody else. Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Engem
1: az élet... Mezőmisi Magna Cum Laude frontembere és Varga Bence a Zaporozsecből mesélnek nekünk a továbbiakban, hiszen közös dalt készítettek, ennek a címe Köszi.
2: Kicsit azt a fajta vidékiséget érzem én személy szerint a srácokban, mint amilyenek mi vagyunk a Magnával. Úgyhogy tetszenek a dalok, tetszenek az üzenetek, tetszenek a szövegei, ritkán szoktam ezt mondani. Ami még marad, az elviheted, más különben Isten vele. Mikor arra felénk járt Misi, akkor én meghallgattam, beültem egy ilyen Misi mesélőre. Mindenkinek tudom ajánlani, egyébként nagyon nagy élmény, ahol Misi az életéről mesél, és közben dalokat fűz ebbe a történetben, és hát ott előkerültek ilyen nagyon szép, autentikus cigány nóták is, és ezek engem nagyon így melbe vágtak, meg nagyon-nagyon nagy hatásra volt rám. Olyannyira, hogy hazamentem, és kezembe vettem a gitárt, és tulajdonképpen egy az egyben kijött a most már köszinek nevezhető dalunknak az első kezdeménye, és akkor küldtem a Misinek az ötletet, és azonnal horogra akadt, és mondta, hogy akkor rendben csináljuk, ez nagyon tetszik. És akkor egy tartalmas egész napot töltöttünk Misinek az otthonába, házi stúdiójába. Nagyon élveztük, úgyhogy tényleg nem is munka volt ez, hanem egy ilyen nagyon élvezetes...
3: Könnyen ment. És ez könnyen... Mikor az emberből így kigurul, és nincs izzadságszaga, valahogy úgy jött minden, megadta azt a hangulatot, már az az alap, amit küldtél, hogy akkor itt tamburá kell játszani, felszaladtam, lehoztam egy tamburát. Basszusgitározni is kellett, és hát basszusgitáros hiány, felbasszusgitároztam én a nótát. Azt így jöttek, fölénekeltük, és szépen formálgattuk.

0: tulajdonképpen ez egy szakítós dal. Ha valaki úgy értelmez, vagy úgy szeretné értelmezni, akkor ez egy párkapcsolati dal is lehet, tehát hogy egy ilyen, egy lánytól való búcsúzás is, de tulajdonképpen benne van még nekünk így a Gergővel a levegőben az is, hogy nemrég váltunk meg sajnos a két zenekari tagunktól, akik tényleg a kezdetektől velünk voltak, úgyhogy én úgy érzem, persze ezen ingyen nem gondolkozik az ember, jönnek a szavak egymás után, meg még így tulajdonképpen viszonylag gyorsan, a flow állapotban gyorsan jönnek belőled egészen fura ötletek, aztán amikor később így értelmezed, akkor valószínűleg én úgy gondolom, hogy ez a hatás is benne volt még, hogy itt egy zenekari szakítás történetét is elmeséljük egy picit.
1: Ez a jó, és én azt szeretem például a Misa szövegébe is, mikor egy szövegnek több értelmezési lehetősége van. Van, akinek ezt adja, ezt az útravalót mutatja, van, akinek meg egy teljesen mást. A hallgatóra van bízva. Szerintem a te szövegeid is ilyenek.
0: Sok minden belefér a Zaporozsec zenei világába. Az biztos, hogy ilyet még sosem csináltunk, úgyhogy ez biztos, hogy a Misi hozta ki belőlünk, vagy ezt az ízt, ezt a színvilágot most, színárnyalatot most a Misinek köszönhetjük.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri? Karog a gyomra? Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
2: Műsorajánló.
3: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
4: Hey, what's up? This is Jay-Z.
5: This is Big Snoop Dio Double G.
6: It's your boy Wiz Khalifa, man.
7: Hey, yo, this is Eminem.
8: Yo, what's up? This is Dr. Dre.
9: Csillagullás a Pannon Rádióban.

0: your favorite show.
1: Your number one.
0: On Pannon Radio. Csillagullás.
2: Pödögnek továbbra is a legnagyobb kedvencek. Ciao Pitbull, Rain Over Me. Ezt a zenét kérném Malen. Üdv Kelebi Járól, Bandi. Egy igazi nagy-nagy buli zene. Pitbull, Mark Anthony és a Rain Over Me. Ezt mindjárt hallgatjuk. Illetve előtte Szia Somber 12 to 12 című dalát szeretném a kívánság műsorban Andy Tompáról. Ez pedig egy mai kedvenc. Jön az amerikai fiatal énekes Somber, utána pedig Pitbull Mark Anthonyval.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
2: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
1: Az ünnepi szent misét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz székesegyházban 17 órától.
2: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvásáros sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
1: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
2: 21 órától népünnepély.
1: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
3: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 19 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
6: Bomax.
7: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
8: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
9: Hey, this is Armin van Buuren and you're listening to my new single Everlasting with Sasha.
10: Csillaghullás a Pannon Rádióban.

0: Armin van Buuren vadonatúj dala a trance koronázatlan királyának. Legújabb felvétele Sashával, aki a vokált biztosította hozzá, ez volt az Everlasting, itt a csillagulás mai utolsó órájában. Kettő kívánságdal ennyi teljesül még. Itt a folytatásban Szia, az AK-26 Fekete Szív című számát kérném. Köszönöm, Zsófi. Mindjárt hallgatjuk, illetve Hello Alan, nagyon jó műsor, Gala Freed from Desire, ezt kérném, ha belefér. Üdv Otto, köszönöm szépen Otto. Egy igazi, nagy-nagy régiség, egy budli örökzöld, mondhatom így is, Gala is a Freed from Desire, egyenesen Olaszországból, előtte azonban jön Hero és G.I., az AK-26 és a Fekete Szív című daluk.
1: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon.

Pannon Rádióban. Itt a Csillaghulláson pedig jön a Csillaghullás Mix 2010-es évek. Igazán jó kis felvételek, bulis hangulatban, rádiós kedvencekkel, mindez egyvelekben, egészen 20 óráig töményen. Ez vár rátok a folytatásban, utána 20 órától, ahogy a szerda esténként lenni szokott, jön a Rock Night, 20 és 22 óra között rockzenei válogatás, majd 22 órától a még keményebb gitárzenék kedvelőinek kedves Kofi, jön a Rocky Deal, és tart egészen éjfélig. Csillaghullás pedig holnap is, a szokott időben a 16 órai híradót követően. Számítok majd ismételten a figyelmetekre, és köszönöm, hogy ma is velem tartottatok a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt, Boros Alent hallottátok. További szép estét, jó rádiózást és kitartást ebben a melegben. Péntekig még valahogy ki lehet bírni, utána egy pici enyhülés azért be fog következni. Sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: 40 fokos csúcsfőmérséklettel tetőzött a trópusi meleg hullám Szerbiában. Országszerte több városban már a reggeli órákban 30 fok fölé emelkedett a hőmérő higanyszála. Egész Szerbia területére érvényes hőségriasztási és tűzgyújtási tilalom van érvényben. A Duna alacsony vízszintje miatt a Vaskapu vízi erőmű kapacitásának csak negyedét tudja leadni, de a szakemberek szerint az ország ellátása jelenleg biztosított. A folyó vízszintje az előrejelzések szerint az elkövetkező napokban talán nem apad tovább, sőt a remények szerint néhány centiméteres emelkedés is érkezhet. Átadták a felújított és kibővített mandarin óvodát Szabadkán, amely a korábbinál jelentősen nagyobb kapacitással várja a gyermekeket, hangzott el a mai sajtótájékoztatón. A több mint 171 millió dináros beruházással korszerűbb körülményeket teremtettek a kicsik és az intézmény dolgozói számára is. Újságírói kérdésre, valamint a szülők aggályaira reagálva Veiko Vojnić műszaki igazgató elmondta, minden jelentkező számára tudnak helyet biztosítani a Naša Radost iskoláskor előtti intézmény valamelyik épületében. Új tűzoltóautóval, korszerű eszközökkel és védőfelszereléssel gazdagodott az Oromi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Az eszközbeszerzés a Prevent IPA projekt keretében valósult meg. A program célja a román-szerb határtérség katasztrófa védelmi kapacitásának, valamint az önkéntes tűzoltók felkészültségének és beavatkozási képességének fejlesztése a határmenti régiókban. A horgosi Havas Boldogasszony templomban megtartották az idei templom búcsút, amelyen a helyi hívek mellett a környező településekről érkezők is részt vettek. Az ünnepi szentmisén a közösség összetartozásának fontosságát hangsúlyozták, valamint azt, hogy a búcsú a lelki megújulás és az új kezdetet jelképezi.
3: Rock Night! Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: Nyárutó, illetve újkenyér havának 5. napja van, a mai nap neve szerda, és ugye nem lepődik már meg senki, mert a kis ördög újból eljött, hogy elvigye a futószalagon gyártott gyors fogyasztásra és még gyorsabb felejtésre készült, de az igazi nagybetűs zenével még csak köszönő viszonyban sem lévő nyál és álzenéket. Most szépen és azon mód elviszi a táncos lábú leánykákat a tátogó ásítozó fiúkákkal együtt, mert a Pannon Rádió üdítően frissítő 91,5 MHz-es frekvenciáján elkezdődött a ma esti Rock India. Szép jó estét kívánok mindenkinek, Szkofi vagyok. Tisztelem az üdvözült, és üdvözlöm a tisztelt hallgatókat. Még akár közérdekű információnak is mondhatnám azt a fontos tudnivalót, hogy a Rocky Dealben is megváltozott a műsorséma, mivel egy kicsit lazábra fogtuk a figurát, és egy ideig átállunk a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgatunk meg egy adott előadótól vagy együttestől. Most viszont el kell mondanom, hogy régi szép szokásunkhoz híven, ahogy szoktuk, mindenki elmondhatatlan örömére, engedjük szabadjára a decibeldémonokat, és a mai nap végéig koncentráljunk csak és kizárólag az intenzív gitárorientált rockzenére. Ha valakinek ennek ellenére esetleg mégis kukacoskodni támadna kedve velem, akkor az tegye meg, és a következő e-mail címre küldje a műsorba illő zenei és minden egyéb kívánságait. A helyes képlet
1: rockidil@pannonrtv.com,
0: tehát vagyis rockidil, két ellel, mint egy szó, @pannonrtv.com. A Facebookon továbbra is megtalálható a Rockidil csoport, ahol kérhetőek a kedvenc zenék, visszakereshető az elhangzott műsorok zenei menüje, és üzengetni lehet, még akár egymásnak is. Még mindig írdatlanul, sőt írtóra várom a műsorral kapcsolatos jó és rossz indulatú kritikákat, véleményeket és javaslatokat. Végül még egyszer elmondom azt a különleges információt, hogy új kenyér, azaz nyárutó havának 12. napján este 10-től a megváltozott műsorsémával és a kicsit lazábbra fogott figurával, mivel átálltunk egy ideig a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgattunk meg egy adott együttestől vagy előadótól, tehát a jövő szerdán. Hövölj a szívön, ádresz, hövölj a... A Rockidilben most következzék a jól megszokott történelemóra, azaz csak percek, vagyis a rocktöri, amelyben kiderül, kik azok a rockzenészek, akik pont a mai napon születtek. 1946-ban született Greg Lescue, a Guess Who zenekar gitárosa. 1948-ban jött a világra David Hungate, a Toto Banda basszusgitárosa. 1952-ben született meg Eddie Fingers Ojeda, a Twisted Sister együttes gitárosa. 1959-ben látta meg a napvilágot Pat Smear, a Germs, a Foo Fighters és a Nirvana csapatok gitárosa. 1972-ben született Christian Ole Wolbers, a Violence és a Fear Factory bandák basszusgitárosa. És végül, de nem utolsó sorban, 1975-ben jött a világra Eika Toppinen, az Apokaliptika zenekar csellósa. Most a ma 74 éves Eddie Fingers Ojeda és a Twisted Sister együttes következik, és természetesen mindenkinek, aki a mai napon ünnepli születésnapját...

A Godsmack együttes július 26-án a Luka Beogradban koncertezett, és ennek örömére ma este először a 2003. április 8-án kiadott Faceless nagy lemezüket hallgatjuk meg, persze teljes egészében. Utána pedig, mint ahogyan az a mai rocktöriben is elhangzott, 1959-ben a mai napon született Pat Smear, a Nirvana zenekar turné gitárosa, ezért az 1993. szeptember 21-én megjelent In Utero albumukat füleljük meg, természetesen elejétől a végéig, itt a Rocky Dealben.

0: Szevasztok, Bauksz, itt vagyok, hallgassátok a Rock Idillt Scoffival.
1: Szevasztok, még itt vagyok, én is a Belgából, hallgassátok a Rock Idillt Scoffival.
0: Ja, én is a Belgából vagyok.
1: Ő is onnan van.

Hello, Tokió vagyok a Belgából, és hallgassátok a Rocky Dills Coffee-val. Szevasztok! What do you see when you...

Én vagyok a Csiga Józsi, apámmal szoktuk hallgatni a tanyán a Rocky Dílt a Scoffival. Nagyon jó, tényleg, hallgassátok, tik is, nagyon jó, tényleg. A Sári több tejet ad, ha meghallja, de tényleg, komolyan.

0: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
1: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
2: Rocky Deal, Scofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

Ez volt a Godsmack zenekar, akik július 26-án a Luka Beogradban koncerteztek, és ennek örömére 2003. április 8-án kiadott Faceless nagylemezüket hallgattuk meg elejétől a végéig, most pedig, mint ahogyan az a mai rocktöriben is elhangzott, 1959-ben a mai napon született Pat Smear, a Nirvana zenekar turnégitárosa, ezért az 1993. szeptember 21-én megjelent In Utero albumukat füleljük meg természetesen teljes egészében itt a Rockidillben.

Sziasztok, én Vörös András vagyok az Ördög zenekarból, meg egy kicsit a Diabolus muzikából, és ti pedig hallgassátok a Rocky Dél műsort Kofival, és egyébként meg hajrá, Vajdaság, óriási királyi pontok.

Szevasztok, ez itt a Rocky Deal Scoffival, benne tankcsapdából Lukács. Hallgassátok Scoffit, a Rocky Dealt.

0: Kedves hölgyeim és tisztelt uraim! Húha! Mert néhány szekundum múlva már holnap lesz, vagy már az is van, és ez azt jelenti, hogy végre, sajnos. Nos, ezt mindenki döntse el magának, de minden esetre véget ért a... Mára, és ezennel zárul Skoffi rock zenetára. De ha tetszett, nem sokára visszavárhatsz, egészen pontosan új kenyér, azaz nyárutó havának 12. napján, este 10 órától ismét találkozhatunk, de a megváltozott műsorsémával és a kicsit lazábbra fogott figurával, mivel átállunk egy ideig a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgatunk meg egy adott előadótól vagy együttestől. Addig viszont írtóra, sőt, írdatlanul várom a zenei és egyéb kívánságokat, valamint a műsorral kapcsolatos jó és rossz indulatú kritikákat, véleményeket és javaslatokat, méghozzá a következő e-mail címre.
1: rockitil@panonrtv.com,
0: tehát aki kukacoskodni akar velem, annak a helyes képlet így hangzik.
2: Rockitil.
0: Vagyis Rockitil két ellel, mint egy szó, kukac.panonrtv.com. A Facebookon továbbra is megtalálható a Rockitil csoport, ahol kérhetőek a kedvenc zenék, visszakereshető az elhangzott műsorok zenei menüje, és üzengetni lehet, még akár egymásnak is. Mára elbúcsúzom, mindenkit üdvözlök, és kívánom mindenkinek a jó éjszagát. Skoffit hallottátok. Végül még egyszer el kell mondanom azt a különleges információt, hogy nyárutó, illetve új kenyér havának 12. napján ismét találkozhatunk este 10-től, de a megváltozott műsorsémával és a kicsit lazábbra fogott figurával, mivel átálltunk egy ideig a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgatunk meg egy adott együttestől vagy előadótól, tehát... A jövő szerdán. Hövölj a szíven ádresz, hövölj a...
3: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.